0: radio yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Örömteli a reggel, szemhét csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: csak fejed ezt mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hagyd magad, maradsz is,
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minak látszik, ami marad itt, ne gondolkod.

élvezd, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztaltod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van az én világom.

Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság, tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

nem. Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék. Aki rak

0: in the bag. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Már tervezik az országos bérlakásépítő programot, mindenkinek alávágott az a száj. 4 napos ünnep a jövő héten, megint mozgósítják a véradókat. Szép hajnalt mindenkinek, Fülöp Attila vagyok. Akár már szeptemberben dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője a kormány szóvívői tájékoztatón megismételte, szeptember 9-éig várják a visszajelzéseket a témában a kormány.hu oldalon, eddig 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. A miniszter arról is beszélt, hogy 3 milliárd euró juthat bérlakásépítésre és a kollégiumi férőhelyek bővítésére, részben uniós pénzekből. Szuper előleget kaphatnak a gazdák a pusztító aszály miatt. Július végéig több mint 750 ezer hektárra érkezett kárbejelentés, kétszer annyira, mint tavaly ilyenkor. A szárazság az agrárium minden ágazatát érintette, leginkább a tejtermelést, írta a kormány.hu. Azért, hogy az érintettek fizetőképesek maradjanak, hamarabb utalják az előlegeket, így augusztus és október között összesen mintegy 106 milliárd forinthoz juthat 150 ezer gazdálkodó. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Csak nem 2500 pár hamis sportcipőt foglaltak le a navosok Budapesten, egy raktárban bukkantak rá a rendkívül silány minőségű utánzatokra. Ha forgalomba kerülnek, az 40 millió forintos kárt jelentett volna a jogtulajdonosoknak. A cipőket lefoglalták, a hamisítók ellen eljárás indult. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hidegfront, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best
1: FM. Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres poszt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start. Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Kedden Dunaújvárosban várják a víradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Híradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak híradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. A hétvégén jöhet az allergiások egyik rémálma itt Dunaújvárosban is. Magasra ugorhat a parlagfű pollen szintje. Orfolyás, tüsszögés, viszkető szem és ordogolás is jelezheti, hogy beindult a parlagfű szezon. A pollen koncentráció már országosan elérte a tüneteket okozó szintet, és tovább emelkedik. A szakemberek szerint az előírt gyógyszeres kezelést nem érdemes addig halogatni, amíg felerősödnek a panaszok. Fejér vármegyében idén is színes programkínálattal ünnepelhetjük az államalapítást. Az augusztus 20-ai hétvége alkalmából számos településen várják koncertek és családi rendezvények a látogatókat. Csákvárvárosa azonban különösen nagyot dob, a kétnapos ünnepi forgatagban a népszerű Kowalski meg a Vega zenekar ad ingyenes koncertet. A pihenőparkban és a Szabadságtéren megrendezendő kétnapos kulturális és családi rendezvényen közösségi programok, játékok, látványos bemutatók és ünnepi műsorok váltják egymást, részletek a FEOL oldalán. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja Duna Online. Különleges nyári este készülődik Gárdonyban augusztus 21-én a Kárpátia lép színpadra, a Surf Campingben, közvetlenül a Velencei tó partján. A kapuk 18 órakor nyílnak, az estét a Radar indítja, majd 20:30-kor érkezik színpadra a Kárpátia zenekar. A vízparti helyszín ráadásul szállás lehetőséget is kínál azoknak, akik messzebbről érkeznek, írja a FEOL. Látványosan halad a kórház mögött épülő új parkoló kialakítása Dunaújvárosban. A beruházás jelenlegi szakaszában ideiglenes forgalmi változás lépett életbe a Panoráma út egy részén, erre a kórház hívta fel a figyelmet közösségi oldalán. A munkálatok befejezésének idejére az Aratók szobraitól a kórház gazdasági bejáratáig az úttest egyik sávját teljes szélességében lezárták. Emiatt ezen a szakaszon a gépjármű forgalom jelenleg egy sávon halad. A kórház arra kéri az autósokat, hogy fokozott figyelemmel és türelemmel közlekedjenek, és számítsanak a munkavégzés miatt kialakult forgalmi rendre. A munkaterület mellett ideiglenesen kordonokkal elválasztott gyalogos útvonalat alakítottak ki. Tűz keletkezett augusztus 9-én este egy Dunaújvárosi Társasház erkélyén. A légkondicionáló kültéri egysége kapott lángra, majd a környezetében lévő tárgyak is meggyulladtak. A tüzet a lakóknak sikerült eloltaniuk. A városhivatásos tűzoltói átvizsgálták a területet, a lángok a 6. emeletről nem terjedtek tovább. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal kiadta az első hardware alapú e-pénztárgép forgalmazási engedélyét. Az új megoldás a pénztárgép használatra kötelezett vállalkozásokat segíti már most, 2 évvel az online pénztárgépek végleges kivezetése előtt. A hardware alapú e-pénztárgép elsősorban azoknak hasznos, akik jelenleg online pénztárgép használatára kötelezettek, így például a kiskereskedelmi üzletek, az éttermek, szálláshelyek, a taxisok vagy a plasztikai sebészek, a gyógyszertárak és a konditermek. Bár az online pénztárgépek a jelenlegi szabályok szerint 2028. július 1-ig továbbra is használhatók, A dunaújvárosi vállalkozásoknak is érdemes időben tájékozódniuk a számukra legmegfelelőbb megoldásról. Dunaújváros megyei jogúváros önkormányzatának közgyűlése rendeletével megalapította a szociális munkáért Dunaújváros díjat, amelyel a város szociális ágazatában végzett kiemelkedő áldozatos munkát kívánja elismerni. A városvezetés várja a lakosság és a szervezetek írásos javaslatait az elismerésre, amely évente egy alkalommal adományozható. A kezdeményezéseket 2026. szeptember 20-áig írásban kell eljutatni a következő címre: Dunaújváros megyei jogú város polgármestere, 2400 Dunaújváros Városháza tér 1-2. A szociális munkáért Dunaújváros díj adományozásáról a közgyűlés októberi rendes ülésén hoz döntést. Az átadási ünnepség pontos helyszínét és időpontját a polgármester határozza meg. További részletek a város weboldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításukra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. Innen Fejér vármegyéből is a pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízvesztesség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Fejér vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Fejér vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpontfoglalás nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy kormányzati honlap indult mihivatal.gov.hu címen a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kérdések megválaszolására. Az oldalon panaszt is lehet tenni, ha valaki úgy érzi, becsapták, kihasználták vagy megsértették az ő vagy más emberek jogait és érdekeit. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy ingyenes lelki segédanyagok készültek az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára. Az Internet Hotline és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó négy élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Reggel 20, délután 33 fok valószínű.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 6 óra a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, augusztus 15-e van szombat, és a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem hamarosan Mark Charles, és eddig közöse a Would I Lie To You, a kezdés pedig Timbaland és Justin Timberlake közösségé. Ez a Sexy Back, rádiózzunk együtt, jó ébredés mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, ez volt Dario G és a Carnevar de Paris. Szép reggelt mindenkinek. Augusztus 15-e van szombat, hamarosan hozom a mai napról az infókat, meg hogy mik lesznek a témák ma reggel, de addig is a legjobb zenéket készítettem be. Most a reggeli kávézás mellé jön majd Charles és Eddie a Would I Lie to You-val, hamarosan a folytatás pedig Sean Paul-éké. Ez a Brie, most itt a Besten.

0: Best FM a legjobb zenék. Szép reggelt mindenkinek. A Would I Lie to You-val ébredhettünk. Augusztus 15-e van szombat. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönthetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van a nagy boldogasszony ünnepe, és 1914-ben nyitották meg a Cseddes óceánt és az Atlanti óceánt összekötő Panama csatornát. A legjobb zenékkel pedig jövök, méghozzá a rövid szünet után, a híreket követően a blues slágerét játszom majd le. A One Love-val ébredünk majd tovább.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Simon Péter dandártábornok lett a Magyar Honvédség, Kis József 86. helikopter dandár parancsnoka, Kovács Krisztián ezredes, a dandár távozó parancsnoka, a tisztség pénteki átadás átvételi ünnepségén átadta Simon Péternek a csapatzászlót. Az eseményen elhangzott, hogy Kovács Krisztiánt Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter tartós külföldi szolgálatra vezényli és áthelyezi New Yorkba az ENSZ állandó magyar képviseletéhez katonai képviselő beosztásba. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a dél-bihari szorvány több településén és Nagyszalontán lesznek áthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Erdőtűz miatt kellett kitelepíteni a helyieket és a turistákat a görögországi Halkidiki félszigeten található Szilvíri településről és a környező falvakból. A görög parti őrség hajóival, valamint magánszemélyek vízi járműveivel vitték őket biztonságos helyre. A félszigeten tűzoltók százai küzdenek a lángok ellen, 9 repülőgép és több helikopter vesz részt az oltási munkálatokban. A sűrű füstfelhőt kilométerekről is látni lehet. Augusztus 15 és 21 között rendezik meg a Tatai Barokk Fesztivált, amely zenei, táncos, képzőművészeti és színházi programokkal, valamint történelmi sétákkal várja a közönséget a város különböző pontjain. A nyitónapon augusztus 15-én 16 órakor a Menner Részfúvós Együttes torony zenéjével veszi kezdetét a program sorozata Tatai Várban. Ezt követően 17 órakor kortárs barokk címmel nyílik kiállítás az Eszterházi Kiskastély nyári lakában. A következő napokban a kínálatban barokk táncbemutató, legyező tanfolyam, korhű hangszereken megszólaló kamarazene, valamint történelmi ihletésű színházi előadás is szerepel. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált megfűzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Néró híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi

0: válsággal állnak szemben.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Kedden Dunaújvárosban várják a víradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Híradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak víradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. Fejér vármegyében idén is színes programkínálattal ünnepelhetjük az államalapítást. Az augusztus 20-ai hétvége alkalmából számos településen várják koncertek és családi rendezvények a látogatókat. Csákvárvárosa azonban különösen nagyot dob, a kétnapos ünnepi forgatagban a népszerű Kovalszki meg a Bega zenekar ad ingyenes koncertet. A pihenőparkban és a Szabadságtéren megrendezendő kétnapos kulturális és családi rendezvényen közösségi programok, játékok, látványos bemutatók és ünnepi műsorok váltják egymást, részletek a FEOL oldalán. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja a Duna Online. Különleges nyári este készülődik Gárdonyban augusztus 21-én a Kárpátia lép színpadra, a Surf Campingben, közvetlenül a Velencei tó partján. A kapuk 18 órakor nyílnak, az estét a Radar indítja, majd 20:30-kor érkezik színpadra a Kárpátia zenekar. A vízparti helyszín ráadásul szállás lehetőséget is kínál azoknak, akik messzebbről érkeznek, írja a FEOL. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kósza kis bomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Reggel 20, délután 33 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Rednecks és a Wish You Were Here. Szép napot kívánok, szép reggelt mindenkinek. Ígértem, hogy hozom a mai reggel témáit is, hát már mondom is, 7 óra után jön az ország tortája, ugyanis megválasztották, hogy 2026-ban milyen cukormentes és milyen sima torta lesz majd Magyarország tortája, úgyhogy jönnek a részletek. 8 óra után pedig a Faith No More-ral foglalkozunk, akik úgy néz ki, hogy 2027-be visszatérnek, jönnek a részletek, és 9 óra után pedig a sportvilágába egy bomba mega hír jön, ugyanis Xavi, a Barcelona egykori edzője és labdarúgója lett a holland válogatott új szövetségi kapitánya. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenék, a folytatásban Beyoncé ébreszt minket itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, aztán a nap első témája nem más lesz, mint az ország tortája, ugyanis megválasztották a cukormentessel együtt, úgyhogy megnézzük a részleteket, no meg a legjobb zenéket is hozom az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Shaw Kingston és a Beautiful Girls például majd a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtetlen zenei.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kedden Dunaújvárosban várják a viradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Viradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak viradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a viradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A viradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. A hétvégén jöhet az allergiások egyik rémálma itt Dunaújvárosban is. Magasra ugorhat a parlagfű pollen szintje. Orfolyás, tüsszögés, viszkető szem és ordugolás is jelezheti, hogy beindult a parlagfű szezon. A pollen koncentráció már országosan elérte a tüneteket okozó szintet, és tovább emelkedik. A szakemberek szerint az előírt gyógyszeres kezelést nem érdemes addig halogatni, amíg felerősödnek a panaszok. Fejér vármegyében idén is színes programkínálattal ünnepelhetjük az államalapítást. Az augusztus 20-ai hétvége alkalmából számos településen várják koncertek és családi rendezvények a látogatókat. Csákvárvárosa azonban különösen nagyot dob, a kétnapos ünnepi forgatagban a népszerű Kovalszki meg a Vega zenekar ad ingyenes koncertet. A pihenőparkban és a Szabadságtéren megrendezendő kétnapos kulturális és családi rendezvényen közösségi programok, játékok, látványos bemutatók és ünnepi műsorok váltják egymást. Részletek a FEOL oldalán. Játszótereket ellenőrzött a fogyasztóvédelem, a hatóság mintegy 3000 eszközt vizsgált meg országszerte, és a játékok harmadánál talált hiányosságokat. Eddig összesen 14 millió forint bírságot szabtak ki. Itt Fejér vármegyében is, ha bárki hibát fedez fel valamelyik játszótéren, vagy az üzemeltető kérés ellenére sem orvosolja a problémát, akkor a fogyasztóvédelemnél bejelentést lehet tenni. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy ingyenes lelki segédanyagok készültek az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára. Az Internet Hotline és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó 4 élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések, reggel 20, délután 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Megválasztották Magyarország tortáját 2026-ba a cukormentes változattal. Együtt jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is megkészítettem. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori, szép reggelt mindenkinek, augusztus 15-e van szombat, elmúlt 7 óra, kezdünk, itt lesz velem Show Kingston, a Beautiful Girls-szel, a kezdés pedig a Gimme More Britney-től.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék kihirdették az országtorta versenygyőzteseit. A jubileumi 20. alkalommal megrendezett Magyarország tortája verseny kötelező alapanyagai a Hungarikumnak számító rögös túró és tejföl voltak, amelynek felhasználásával rekord mennyiségű 60 nevezés érkezett a megmérettetésre. Magyarország tortája 2026-ban a bíbor fehér lett, amelyet a gyulai kézműves cukrászda mesterei készítettek el. Az ízvilága erdei bogyós gyümölcsök, pirított mandula, sejmes tejfölös mauz, rögös túró, édes fekete ribizlibor, csokoládé, vanília, citrom és liofilizált málna harmonikus összetételével állt össze. Magyarország cukormentes tortáját is megválasztották, melynek neve a Szilva Fácska, ez pedig Balatongyörökön a Promedán kávéház mesterei készítették el. Itt az ízvilág egy gyermekkori Szilva lekvár főzés emlékeit hozza vissza. Gratulálunk a két győztesnek és természetesen minden résztvevőnek, és hogy hol és mikor lehet őket megkóstolni, hát augusztus 20-ától 500 cukrászdában, valamint a Várkert bazárban megrendezett Magyar Ízek utcájában. Jó kóstolást kívánok mindenkinek, mi pedig a reggeli mellé most elfogyasztjuk a legjobb zenéket. Kicsit csípősre vesszük, ugyanis itt lesz majd a Spice Girls és a Show You Will Be There, a folytatás pedig Show Kingstoni, ez a Beautiful Girls. Jó ébredést mindenkinek! Hey, yo!

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt Tom Novi és a Your Body. Szép reggelt kívánok mindenkinek, augusztus 15-e van szombat, a névnaposok, a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. 1914-ben ezen a napon nyitották meg egyébként a Panama csatornát, ami összeköti a Csendes óceánt, az Atlanti óceánnal, és ezen a napon van egyébként a nagy boldog asszony ünnepe is. A legjobb zenékkel pedig folytatom, csak egy rövid szünet jön, és a hírek után már is játszom majd a CNC Music Factory sikerét. A Gonna Make You Sweat érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Forgalomkorlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Bárban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Augusztus 15 és 21 között rendezik meg a Tatai Barokk Fesztivált, amely zenei, táncos, képzőművészeti és színházi programokkal, valamint történelmi sétákkal várja a közönséget a város különböző pontjain. A nyitónapon, augusztus 15-én 16 órakor a Menner Részfúvós Együttes torony zenéjével veszi kezdetét a program sorozata Tatai Várban. Ezt követően 17 órakor kortárs barokk címmel nyílik kiállítás az Eszterházi Kiskastély nyári lakában. A következő napokban a kínálatban barokk táncbemutató, legyező tanfolyam, korhű hangszereken megszólaló kamarazene, valamint történelmi ihletésű színházi előadás is szerepel. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, valamint Inotán az egykori hőerőműben augusztus 13-a és 24-e között. A Margit-szigeten az este 8-tól másnap hajnali 1 óráig nyitva tartó fénypark az augusztus 20-ai ünnepsorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen alakíthatja át a fény az embereket körül.

0: Körülvevő teret. A Rózsakertben egymástól nagyon különböző alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Kedden Dunaújvárosban várják a víradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Híradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak híradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja a Duna Online. Különleges nyári este készülődik Gárdonyban augusztus 21-én a Kárpátia lép színpadra, a Surf Campingben, közvetlenül a Velencei tó partján. A kapuk 18 órakor nyílnak, az estét a radar indítja, majd 20:30-kor érkezik színpadra a Kárpátia zenekar. A vízparti helyszín ráadásul szállás lehetőséget is kínál azoknak, akik messzebbről érkeznek, írja Feol. A hétvégén jöhet az allergiások egyik rémálmait Dunaújvárosban is, magasra ugorhat a parlagfű pollen szintje, orfolyás, tüsszögés, viszkető szem és ordogolás is jelezheti, hogy beindult a parlagfű szezon. A pollen koncentráció már országosan elérte a tüneteket okozó szintet, és tovább emelkedik. A szakemberek szerint az előírt gyógyszeres kezelést nem érdemes addig halogatni, amíg felerősödnek a panaszok. 57 ezer ember még mindig nem cserélte le a régi könyvformátumú személyi igazolványát, pedig azok augusztus 3-án érvényüket vesztették. Az országgyűlés újabb haladékot adott a csere előtt állóknak, néhány ügyet még intézhetnek évvégéig a régi okmánnyal. A kártyaformátumú igazolványt a Fejér vármegyei érintettek is, bármelyik kormányablakban időpont foglalás nélkül igényelhetik, az igazolvány kiállítása díjmentes. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések, reggel 20, délután 33 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, ez volt Pápai Jóci és a Barokk. Szép reggelt kívánok mindenkinek. 2 óra témánk hátra van még a mai nap reggeléből. A következő órában a Faith No More-ral foglalkozunk, ugyanis úgy néz ki, hogy a csapat 2027-ben most már hát kicsinően szokon múlhat csak az, hogy nem tér vissza a színpadra, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is hozom, még egészen az óra végéig van időnk, úgyhogy itt lesz velem Robbie Williams a She's the One-nal, na meg most Király Viktor a szólóval érkezik.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 8 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, utána pedig beszélgetünk a Faith No More csapatáról, ugyanis most 2027-ben visszatérnek a színpadra, úgyhogy jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Black Eyed Peas csapata, a Don't Punk With Your Heart-tal érkeznek majd.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.1 Best FM.
4: 93.1 Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
3: Reklám.
5: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
6: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kedden Dunaújvárosban várják a víradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Híradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak híradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. Különleges nyári este készülődik Gárdonyban augusztus 21-én a Kárpátia lép színpadra, a Surf Campingben, közvetlenül a Belencei tó partján. A kapuk 18 órakor nyílnak, az estét a radar indítja, majd 20:30-kor érkezik színpadra a Kárpátia zenekar. A vízparti helyszín ráadásul szállás lehetőséget is kínál azoknak, akik messzebbről érkeznek, írja a FEOL. Fejér vármegyében idén is színes programkínálattal ünnepelhetjük az államalapítást. Az augusztus 20-ai hétvége alkalmából számos településen várják koncertek és családi rendezvények a látogatókat. Csákvárvárosa azonban különösen nagyot dob, a kétnapos ünnepi forgatagban a népszerű Kowalski meg a Bega zenekar ad ingyenes koncertet. A pihenőparkban és a Szabadságtéren megrendezendő kétnapos kulturális és családi rendezvényen közösségi programok, játékok, látványos bemutatók és ünnepi műsorok váltják egymást, részletek a FEOL oldalán. A hétvégén jöhet az allergiások egyik rémálma itt Dunaújvárosban is, magasra ugorhat a parlagfű pollen szintje, orfolyás, tüsszögés, viszkető szem és ordugolás is jelezheti, hogy beindult a parlagfű szezon. A pollen koncentráció már országosan elérte a tüneteket okozó szintet, és tovább emelkedik. A szakemberek szerint az előírt gyógyszeres kezelést nem érdemes addig halogatni, amíg felerősödnek a panaszok. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy ingyenes lelki segédanyagok készültek az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára. Az Internet Hotline és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó 4 élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Reggel 20, délután 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szép reggelt kívánok mindenkinek, elmúlt 8 óra, a mikrofonnál Horváth Zoltán Hori, augusztus 15-e van, szombat, és a legjobb zenéket hozom az ébredés és a napindítás mellé, kezdünk Rihannával, a Ponder Replay fog majd szólni, és ebben az órában pedig a Faith No More csapatával foglalkozunk, ugyanis 2027-ben visszatérnek a színpadra.
0: Best FM.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.
1: Ülj mellém, valamit mondok. Szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék több mint egy évtizednyi koncert szünet után hivatalosan is bejelentette a visszatérését a Faith No More. A legendás alternatív metal, funk, rock együttes ezzel pontot tett az évek óta tartogató találgatások és elhalasztott újra egyesülési tervek végére. A zenekar 2027 januárjában és februárban ad koncertsorozatot Ausztráliában és Új-Zélandon a System on Down társaságába. A korábban tervezett visszatérést a világjárvány hiúsította meg, és most 2027-ben úgy néz ki, hogy ez lesz az egyik legjobban várt nemzetközi rock eseménye. A legjobb zenékkel pedig megyünk tovább az ébredés és a napmeditás mellé. Itt lesz velem Kim Mazel és a Young Hearts Run Free, a folytatás pedig a Black Eyed Peas csapatáé. Ez a Don't Punk With My Heart!

Best FM a legjobb zenék, ez volt Beggy, és a Cosmix átdolgozásában az egykori Cosmix siker, a Kisvilág. Szép reggelt kívánok mindenkinek. Augusztus 15-e van, szombat, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem. Ma van a Nagy Boldog Asszony ünnepe, és 1914-ben ezen a napon nyitották meg a Panama csatornát, ami összeköti az Atlanti óceán

0: forgalom korlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Lánchidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzi játék végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trollibuszok, villamosok és autóbuszok. Augusztus 15 és 21 között rendezik meg a Tatai Barokk Fesztivált, amely zenei, táncos, képzőművészeti és színházi programokkal, valamint történelmi sétákkal várja a közönséget a város különböző pontjain. A nyitónapon, augusztus 15-én 16 órakor a Menner Részfúvós Együttes torony zenéjével veszi kezdetét a program sorozata Tatai Várban. Ezt követően 17 órakor kortárs barokk címmel nyílik kiállítás az Eszterházi Kiskastély nyári lakában. A következő napokban a kínálatban barokk táncbemutató, legyező tanfolyam, korhű hangszereken megszólaló kamarazene, valamint történelmi ihletésű színházi előadás is szerepel. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált megfőzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Magyar és külföldi alkotók nagyméretű részben interaktív installációiból nyílik nemzetközi fényművészeti kiállítás a Margit-szigeti Rózsakertben augusztus 20-án, valamint Inotán az egykori hőerőműben augusztus 13-a és 24-e között. A Margit-szigeten az este 8-tól másnap hajnali 1 óráig nyitva tartó fénypark az augusztus 20-ai ünnepsorozat részeként azt mutatja be, milyen sokféleképpen alakíthatja át a fény az embereket körülvevő teret. A Rózsakertben egymástól nagyon különböző alkotásokat tekinthetnek meg az érdeklődők.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
0: Kedden Dunaújvárosban várják a víradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Víradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak víradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványokat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja Duna Online. Különleges nyári este készülődik Gárdonyban augusztus 21-én a Kárpátia lép színpadra, a Surf Campingben, közvetlenül a Velencei tó partján. A kapuk 18 órakor nyílnak, az estét a Radar indítja, majd 20:30-kor érkezik színpadra a Kárpátia zenekar. A vízparti helyszín ráadásul szállás lehetőséget is kínál azoknak, akik messzebbről érkeznek, írja Feol. Fejér vármegyében idén is színes program kínál.

0: tapsolattal ünnepelhetjük az államalapítást. Az augusztus 20-ai hétvége alkalmából számos településen várják koncertek és családi rendezvények a látogatókat. Csákvár városa azonban különösen nagyot dob, a kétnapos ünnepi forgatagban a népszerű Kowalski meg a Bega zenekarad ingyenes koncertet. A pihenőparkban és a Szabadságtéren megrendezendő kétnapos kulturális és családi rendezvényen közösségi programok, játékok, látványos bemutatók és ünnepi műsorok váltják egymást. Részletek a FEOL oldalán. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Reggel 20, délután 33 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Ez volt a Richard for the Sunrise, méghozzá Durán Durántól. Szép reggelt mindenkinek. A következő órában már terítékre kerül a sportrovat, mert hogy 9 óra lesz, és Xaviról beszélgetünk, az egykori Barca játékosról és Barca edzőről. Most kikötött a hollandoknál, méghozzá új szövetségi kapitányként, úgyhogy jönnek a részletek. No, meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, mert hogy még ebből az órából van hátra egy nagyon pici. Itt lesz velem az ETB nagy sikere, a Letyugó, na meg Nana, és ez a Loli most itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, aztán 9 óra után a sportvilágába látogatunk el, és a mai napon terítéken egy kis foci, méghozzá Xaviról lesz szó, az egykori Barca játékosról, világbajnokról, a spanyol válogatottal még 2010-ben. Azóta pár csapatban edző is volt, többek között a Barcelonában, ahol egyébként Robbie Keane-t váltotta, a holland legendát, és hát tudjuk nagyon jól, hogy utána Keane oda került a holland válogatott új szövetségi kapitányaként a holland válogatott élére, ahonnan most úgy néz ki, hogy szintén Xavi váltotta le, ugyanis ez a bejelentés jött meg ezen a héten, úgyhogy ez nem kis dolog, úgyhogy erről beszélünk, hogy Xavi mit fog csinálni a holland válogatottban, de csak egy röpke percig lesz erről szó, inkább a legjobb zenéké lesz a főszerep a következő órában is, amiket hozok az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem a Spin Doctors, Two Princes, majd 9 óra után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kedden Dunaújvárosban várják a víradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Híradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak víradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványokat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. Fejér vármegyében idén is színes programkínálattal ünnepelhetjük az államalapítást. Az augusztus 20-ai hétvége alkalmából számos településen várják koncertek és családi rendezvények a látogatókat. Csákvárváros azonban különösen nagyot dob, a kétnapos ünnepi forgatagban a népszerű Kovalszki meg a Bega zenekar ad ingyenes koncertet. A pihenőparkban és a Szabadságtéren megrendezendő kétnapos kulturális és családi rendezvényen közösségi programok, játékok, látványos bemutatók és ünnepi műsorok váltják egymást, részletek a FEOL oldalán. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja Duna Online. Különleges nyári este készülődik Gárdonyban augusztus 21-én a Kárpátia lép színpadra, a Surf Campingben, közvetlenül a Velencei tó partján. A kapuk 18 órakor nyílnak, az estét a Radar indítja, majd 20:30-kor érkezik színpadra a Kárpátia zenekar. A vízparti helyszín ráadásul szállás lehetőséget is kínál azoknak, akik messzebbről érkeznek, írja a FEOL. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Reggel 20, délután 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Egy perc elejéig ellátogatunk a sportvilágába, jön Xavi, a Barca szupersztárja, aki azóta edző is volt a katalánoknál, most egy új fába vágta a fejszéjét, ő lett az új szövetségi kapitány Hollandiába. Jönnek a részletek, no meg a legjobb zenéket is bekészítettem az ébredés és a napindítás mellé, Náli Furtádóval indulunk a mikrofonnál, Horváth Zoltán,
0: Horváth. Best FM.

Best FM a legjobb zenék, 9 óra után mindig ellátogatunk a sport világába, és egy perc erejéig egy kis foci, méghozzá Hollandiába látogatunk el, a Holland Labdarúgó Szövetséghez, ugyanis bejelentették nemrégiben, hogy Xavi Hernández veszi át a Holland Labdarúgó férfi válogatott irányítását. A spanyol szakember 2030-ig szóló szerződést írt alá, játékosként világ és kétszeres Európa bajnok, négyszeres bajnokok ligája győztes, Xavi legutóbb 2021 és 24 között dolgozott vezetőedzőként, amikor a Barcelona a kispadján ült. A szövetségi kapitányi poszton csak úgy, mint a Barcelonánál Ronald Koeman-t váltja, aki a VB-n a legjobb 32 között esett ki a csapatból Marokkó ellen. Hogy a holland válogatottot képes lesz-e úgy felállítani, mint anno Ronald Koeman után a Barcelonát, ezt nem tudom, ez majd a jövő zenéje. Egy biztos, hogy érdekes, hogy az egykori klubedző most szövetségi kapitány lett, ez egy teljesen más forma, ezt már láthattuk most Carlos Ancelotti aki a brazilok kispadjára ült le még januárban, és ő irányította őket a VB-n, és hát még ott se ért véget a munka, az biztos, mert nem éppen szerepeltek jól a brazilok. Na minden esetre a focit vére tesszük, jöjjenek a legjobb zenék az ébredés és a napindítás mellé. Itt lesz velem Shania Twain és a Man I Feel Like a Woman hamarosan, a folytatás viszont egy svéd együttesé jön, az Ace of Base és az a Life is a Flower.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Men Feel Like a Woman Shania Twain-től, és a folytatásban pedig lassan átveszi a reggeltől a délelőtt az irányítást, no de még van hátra bőven időnk egészen 10-ig, amiben hozom a legjobb zenéket. Itt lesz a Maroon 5 csapata a Payphone-nal, na meg most a Texas, ugyanis az Inner Smile-jal megyünk tovább most itt a

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 óra lesz, jönnek a friss hírek, információk, átlépünk a délelőttbe, de én és a legjobb zenék maradunk, méghozzá indul a Best hétvége, úgyhogy a hangulat felelősök között már ott van Avril Lavigne és a Skitter Boy.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Horvátországban csakán 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetette a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek, több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. Több mint 200 fellépő nemzetközi headlinerek és a hazai zenei élet meghatározó előadói várják a látogatókat a Szegedi Ifjúsági Napokon augusztus 26-ától. A szín már hosszú ideje a hazai fesztiválnaptár egyik meghatározó nyárzáró eseményévé vált. A Szegedi Tiszaparton megrendezett fesztivál különlegessége, hogy a nagy nemzetközi és hazai fellépők mellett maga a helyszín és az élmény is része. Napközben vízparti lazulás, este pedig koncertek és hajnalig tartó programok várják a látogatókat. Rómában a Tevere folyó alacsony vízállása miatt láthatóvá váltak az ókori Nero híd romjai. A folyó vízhozama fele az ilyenkor megszokottnak. Az olasz főváros vezetői szerint komoly vízügyi válsággal állnak szemben. Augusztus 15 és 21 között rendezik meg a Tatai Barokk Fesztivált, amely zenei, táncos, képzőművészeti és színházi programokkal, valamint történelmi sétákkal várja a közönséget a város különböző pontjain. A nyitónapon augusztus 15-én 16 órakor a Menner Részfúvós Együttes torony zenéjével veszi kezdetét a program sorozata Tatai Várban. Ezt követően 17 órakor kortárs barokk címmel nyílik kiállítás az Eszterházi Kiskastély nyári lakában. A következő napokban a kínálatban barokk táncbemutató, legyező tanfolyam, korhű hangszereken megszólaló kamarazene, valamint történelmi ihletésű színházi előadás is szerepel. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált megfűzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. 23 éve volt utoljára olyan hosszantartó hőhullám Franciaországban, mint most. 17 egymást követő napja tart a kánikula. Ennél hosszabb hőséget csak 2006-ban és 1983-ban kellett átélniük a franciáknak. A nagyvárosokban 40 fok feletti hőmérsékleteket mérnek, csak egy keskeny tengerparti sávban, és a magaslati területeken nincs érvényben hőségriasztás.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kedden Dunaújvárosban várják a víradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Viradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak viradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. Fejér vármegyében idén is színes programkínálattal ünnepelhetjük az államalapítást. Az augusztus 20-ai hétvége alkalmából számos településen várják koncertek és családi rendezvények a látogatókat. Csákvárvárosa azonban különösen nagyot dob, a kétnapos ünnepi forgatagban a népszerű Kowalski meg a Vega zenekar ad ingyenes koncertet. A pihenőparkban és a Szabadságtéren megrendezendő kétnapos kulturális és családi rendezvényen közösségi programok, játékok, látványos bemutatók és ünnepi műsorok váltják egymást, részletek a FEOL oldalán. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot Augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének naprakészen követni a jogszabályi változásokat, írja a Duna Online. Különleges nyári este készülődik Gárdonyban augusztus 21-én a Kárpátia lép színpadra, a Surf Campingben, közvetlenül a Velencei tó partján. A kapuk 18 órakor nyílnak, az estét a Radar indítja, majd 20:30-kor érkezik színpadra a Kárpátia zenekar. A vízparti helyszín ráadásul szállás lehetőséget is kínál azoknak, akik messzebbről érkeznek, írja a FEOL. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire, dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Reggel 20, délután 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, elmúlt 10 óra mikrofonnál Horváth Zoltán Hori. Augusztus 15-e van szombat, és a legjobb zenékkel indul a Best hétvége. Itt lesz velem Avril Lavigne és a Skaterboy, az óra elsője pedig Ékoné. Rádiózzunk együtt egészen délig, ha bárkinek bármilyen infója lenne az utakról, tudja a telefonszámunkat.
1: Best

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék, ez volt az Arim Mafia, és a volt egy álmom. Hagy mondjam el, hogy ma este is lesz Night Shift, mint ahogy a hét minden napján. 2 óra mixel készülnek a srácok. White Boy ma vendégül látja állandó szombati rezidensünket, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy az R&B kedvencek kerülnek terítékre. És ha már így a ma estéről volt szó, a szombat estéről, akkor menjünk tovább a Wickfield slágerével, akik erről énekelnek. Jön a Saturday Night most itt a Best FM.

0: yeah, come on, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. A Spike dobta fel a hétvégénket, ez volt a Respect. Szép napot kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori. Augusztus 15-e van szombat, a névnaposok a Máriák, a születésnaposok között pedig Ben Affleck-et köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Ezen a napon van egyébként a nagy boldog asszony ünnepe, és 1914-ben pedig augusztus 15-én nyitották meg a Panama csatornát, ami a Csendes óceánt és az Atlanti óceánt köti össze. Én pedig megpróbálok mindenkinek jó hangulatot teremteni, legyen szó házi munkáról, munkáról. A hétvége van, ezeket nem szoktuk szeretni, de szerencsére majd könnyít a rövid szünet után rajtunk. Justin Timberlake ugyanis a Cry Me a River-rel érkezik majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
1: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiket

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Friss hírek, információk, utána pedig még lesz egy közös óránk, amiben én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz hangulat felelősként majd 11 óra után Sophie Alix Backstore és a Get Over You.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 4 embert fogtak el a rendőrök egy összehangolt akcióban egy dunaújvárosi drogügyben. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. 4 embert fogtak el a rendőrök egy összehangolt akcióban egy dunaújvárosi drogügyben. A nyomozás adatai szerint egy daruszentmiklósi férfi hosszabb ideje két dunaújvárosi díleren keresztül értékesített kristályt a városban. A terjesztésben egy 40 éves helyi férfi is közreműködött. A dunaújvárosi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának nyomozói a szükséges bizonyítékok beszerzése után augusztus 11-én hajtották végre az akciót. A 35 éves daruszentmiklósi férfit, egy 32 éves dunaújvárosi nőt és egy 33 éves helyi férfit elfogtak. A negyedik érintett, egy 40 éves dunaújvárosi férfi szintén a rendőrök kezére került. Az intézkedésben a Fejér és Baranya vármegyé rendőrfőkapitányság speciális egységei is részt vettek. Az ügyről bővebben ír a Duna Online. Híradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak híradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja a Duna Online. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod, Bab-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Holnap a napsütési lesz a fűszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de egy-egy zápor csak Sopron térségében fordulhat elő, sokfelé lesz élénk, helyenként erős a déli szél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul majd a legalacsonyabb hőmérséklet, míg délután 33-38 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Bárkákat süllyesztenek, betonkockákat emelnek a Dunába Paksnál, keményen megbüntetik a Sunyi webáruházakat. Emlékpadot avattak Fenyő Miklós tiszteletére. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdték a két bárka irányított süllyesztését Paksnál a Dunai vízszint emelése érdekében, mondta helyszíni élő közvetítésében a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emelnek a folyóba. Most mínusz 122 cm-en áll a Duna Paksnál. A legutóbbi előrejelzés alapján hétfő hajnalban süllyedne mínusz 132 cm alá a vízmagasság, amikor az atomerőmű két még üzemelő turbinájából az egyiket le kellene állítani. Ezt akarják megelőzni a manőverrel. Folytatódik a nagy külföldi webáruházak általános ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform vét a szabályok ellen, nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. A jövő héten 4 napos weekend lesz, megint kellenek a véradók a stabil betegellátás érdekében, mondta a rádiónknak az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Tordai Attila Árpád felhívta a figyelmet arra, hogy az önkéntesek a véradás.hu oldalon néhány kattintással kiválaszthatják a nekik megfelelő helyszínt és időpontot.
4: Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk, tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jönnének vért adni.
3: Emlékpadot avattak a januárban elhunyt Fenyő Miklós tiszteletére Zamárdiban, a kockás napszemüveget formázó köztéri alkotás a balatonparti Margó Ede sétányon áll. A jövő heti strandfesztivál idején a sétány a zenész legenda nevét viseli majd, és utcát neveznek el több elhunyt pályatársáról, köztük Fábián Juliról, Szolnoki Péterről és Máté Péterről is Zamárdiban. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Remélem, jól telik mindenkinek a hétvégéje. Szép napot kívánok mindenkinek a mikrofonnál. Horváth Zoltán, Hori, elmúlt 11 óra, és ebben az órában még bizony együtt rádiózunk. Én hozom a legjobb zenéket. Itt lesz velem Sophie Alix Baxter és a Get Over You, a kezdés pedig 50 Centé. Jó hír mindenkinek, az ebédig már csak ezt a szűk egy órát kell kibírni.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt Rúzsa Magdi és Szakács Gergő közöse, a Kék a szívem. Rápillantok a következő zene előadójára és címére. Nekem teljesen nosztalgikus érzésem támad, amikor még a fülhallgatók azok nem vezeték nélküliek voltak, hanem bizony-bizony kábelesek, és még CD-s Walkman-nel hallgattuk a zenéket, hogyha nem éppen a rádión volt a fülünk, mert hogy volt ilyen korszak is, mindenkinek szeretném elárulni, hogy a telefon előtt bizony-bizony ez volt, és hát aki ez a generációhoz tartozik, mint én, az nem mást hallgatott ezen a CD-s Walkman-en, mint a következő dalt, amiben egyébként a videoklipben is egy Walkman-t, de ott még szerintem kazettást hallgat az úriember. Jön a Freestyler és a Boomfaku MC's, azaz más néven a Ragamakafon ide.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Night Cravers és a Push the Feeling On. Hát a folytatásba is nyomjuk, méghozzá nem sokára majd Majoros Rita veszi át tőlem a stafétabotot, aki megérkezett ide a stúdióba. Hello, szia, mi újság?
1: Szia, én is üdvözlök mindenkit, és pont ez jutott eszembe, hogy néha szoktunk arról beszélgetni, hogy itt a rádióban ugye több generáció dolgozik együtt, ugye én millenialnak számítok, azt hiszem, te Gen Z generációnak, és hogy én az a idézőjelesen, hát most azért nem mondanám azt, hogy régi fajta rádiós vagyok, de hogy amikor úgy bemegyek a stúdióba, ott vagyunk egy légtérben, az egyik mikrofonnál te ülsz, a másiknál én, ehhez képest mondtad, hogy hát figyelj, akkor köszönjünk már be így együtt, és miközben én egy stúdióban ülök, és te egy másik stúdióban ülsz, ezt így kell elképzelni, csak a hallgatóknak mondom, és szimplán egy üvegfal választ el bennünket.
0: Igen, de olyan jó, nem? Egy kicsit
1: én
0: ilyen.
1: Ezt nagyon élve, mármint hogy abból a szempontból, hogy én nem is tudtam, hogy például ezek a stúdiók egyáltalán tudnak ilyen funkciót, és most már lassan 3 éve dolgozom.
0: De nyugtass meg, hogy nem úgy érzed magadat, mint egy akvárium.
1: Nem, egyébként nem, mert hogy azért nem olyan óriási nagyok ezek a stúdiók, tehát nem úgy kell elképzelni, mint egy űrhajóban ülnénk, hanem tényleg itt most egy üvegen keresztül nézzük a másikat, mert az előbb, amikor szóltál, hogy beszélgessünk egy kicsit, akkor gondoltam, én átmegyek akkor oda, és beszélgetünk, és mondtad, hogy maradj ülve, megoldom. Úgyhogy én imádom az ilyen találmányokat, mondjuk így.
0: És ezekkel a találmányokkal és megoldásokkal fogsz te is majd abszolválni a délutánban.
1: Így van.
0: Úgyhogy hamarosan akkor Majoros Rita érkezik, ezzel a jó kedvel egyébként, amivel mindig megvan áldva, én pedig meg a legjobb zenékkel egészen délig. Pici szünet, aztán érkezik majd Sean Paul és a Temperature.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
2: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
2: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
2: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es... és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, Rebecca és Arash közöse után, a Temptation után nekem annyi idő maradt, hogy elköszönjek, ugyanis Majoros Rita érkezik, ővi a stúdió egészen este 6 óráig, este 6 órakor, meg ma is lesz Night Shift, méghozzá Whiteboy-jal, az R&B kedvencek terítéken, mint ahogy minden szombaton, és Whiteboy mellé állandó rezidensünk, szombati rezidensünk érkezik, aki nem más, mint Slim Fit, úgyhogy erre lehet számítani a nap további részében, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori volt idáig, holnap reggel ébredünk együtt majd, mindenkinek szép délutánt, jó rádiózást a Bestel, utoljára Tolvaj Reni slágerét indítom. Ez a Hagylak menni, hát hagyjon mindenki, én is elmegyek haza. Viszhal!
1: Érzem, nincs mit mondanom, ennyi nincs több alkalom, a percet számolom. Bár csak egyszer

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kedden Dunaújvárosban várják a viradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Négy embert fogtak el a rendőrök egy összehangolt akcióban egy dunaújvárosi drogügyben. A nyomozás adatai szerint egy daruszentmiklósi férfi hosszabb ideje két dunaújvárosi díleren keresztül értékesített kristályt a városban. A terjesztésben egy 40 éves helyi férfi is közreműködött. A dunaújvárosi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának nyomozói a szükséges bizonyítékok beszerzése után augusztus 11-én hajtották végre az akciót. A 35 éves daruszentmiklósi férfit, egy 32 éves dunaújvárosi nőt és egy 33 éves helyi férfit elfogtak. A negyedik érintett, egy 40 éves dunaújvárosi férfi szintén a rendőrök kezére került. Az intézkedésben a Fejér és Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság speciális egységei is részt vettek. Az ügyről bővebben ír a Duna Online. Fejér vármegyében idén is színes program kínálattal ünnepelhetjük az államalapítást. Az augusztus 20-ai hétvége alkalmából számos településen várják koncertek és családi rendezvények a látogatókat. Csákvárvárosa azonban különösen nagyot dob, a kétnapos ünnepi forgatagban a népszerű Kovalszki meg a Bega zenekar ad ingyenes koncertet. A pihenőparkban és a Szabadságtéren megrendezendő kétnapos kulturális és családi rendezvényen közösségi programok, játékok, látványos bemutatók és ünnepi műsorok váltják egymást, részletek a FEOL oldalán. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja a Duna Online. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Reggel 20, délután 33 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
3: Már a vízmérce is igazolja, hogy hatásos a paksi manőver, újabb pusztító erdőtűz Horvátországban, kiürülhetnek a hazai strandok a tartós hőség miatt. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Három évtizede nem látott nehézségű és mértékű munka folyik most Dunaszentbenedek és Paks között a Dunán, jelentette ki helyszíni rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a cél, hogy két bárka irányított süllyesztésével és fenékküszöb kialakításával biztosítsák a hűtővizet az atomerőmű két még üzemelő turbinájának további működéséhez. A kormányfő hangsúlyozta, az apadás ellenére a manőver kezdete óta 1 cm emelkedett a vízállás az erőműnél. Megjelent a magyar közlönyben az azbesztmentesítési alap létrehozását rögzítő kormányhatározat. Erről még a múlt hónapban döntött a kabinet. Az alap 3 milliárd forinttal rendelkezik, ebből támogatják majd az azonnali beavatkozásokat az érintett településeken. Januárban derült ki, hogy számos dunántúli faluba és városba került súlyosan rákkeltő kőzúzalék Ausztriából. Magyar Péter kormányfő korábban arról beszélt, hogy a szennyező fizet elvet akarják érvényesíteni az ügyben, és tárgyalnak az osztrákokkal a részletekről. újabb nagy kiterjedésű erdőtűz pusztít Horvátországban, házakat és nyaralókat is veszélyeztetnek a lángok dugi otokon. Folyamatosan vezénylik az erősítést, tűzoltókat, katasztrófavédelmiseket a szigetre. A tűzfészkek a kedvezőtlen terepviszonyok miatt csak nagy nehézségek árán közelíthetők meg, így elhúzódó elhárításra készülnek a helyi hatóságok. Két napja a horvátországi Omisnál volt komoly erdőtűz, ez egy halottat követelt, és több tucat magyar turistát is ki kellett menekíteni a térségből. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
4: A július gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti hőmérsékleteket jeleznek. Rekord vendég számra számítunk, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor az emberek nehezebben mozdulnak ki.
3: Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Szép délutánt, kellemes szombatot, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ma én köszöntöm Önöket, és én viszem egészen a szombat estébe Önöket a legjobb zenékkel. Úgyhogy kezdjünk is neki. Britney Spears-szel, a Well Hello-val, T-Denivel, vagy éppen Madonnával. The Jessie J már indítja is a délutánt. Itt a Domino.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, csodás szombat délutánt kívánok mindenkinek. Remélem, hogy van valami jó kis programjuk a hétvégére, és hogy kihasználják még az utolsó nyári hétvégéket, még ugye a jövő héten is hosszú hétvége lesz, úgyhogy azért van még egy kis idő a nyárból. Tényleg élvezzék ki, akár strandon, akár csak egy szelet sárgadinnyével, vagy görögdinnyével, ki melyiket szereti jobban. Én sose tudom eldönteni, de talán sárgapárti vagyok jobban. De igazából ma egy csomó-csomó ilyen recepttel is készültem, ami finomság így a nyári hétvégére, és rengeteg isteni zenével, úgyhogy már hozom is őket szépen sorjában. Jövök közlekedési információkkal is, meg mindenféle érdekességgel, de a zenék lesznek főszerepben, úgyhogy Madonna érkezik mindjárt, és a Give It To Me, de előtte itt az OMC és a How Bizarre. Töltsük együtt a hétvégét is!

0: Best FM a legjobb zenék. Szombat délután is nagyon sokan ülnek és ültek már autóban, telítettek a sávok itt-ott az országban. Ha valakinek van információja ma is, és lát valamit az utakon, az utak mentén, tud valamit az M7-esről, mi újság a Balatonon, vagy éppen a Blahalújza téren Budapesten, akkor várom az információkat a 0620 55 55 155-ös számra. Ma is utazzunk együtt, és vigyázzunk együtt és egymásra is az utakon, az úton folyó munkákra és munkásokra is tessék odafigyelni. Várom az infókat, jó utat mindenkinek, és ma is balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Felejthetetlen muzsikákkal jelentkezem a következő órában is, mert hogy már elröppent egy óra a délutánból, egy órakor friss hírek jönnek, aztán a Pussycat Dolls. És zenél majd a Back to Black is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 4 embert fogtak el a rendőrök egy összehangolt akcióban egy dunaújvárosi drogügyben. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. 4 embert fogtak el a rendőrök egy összehangolt akcióban egy dunaújvárosi drogügyben. A nyomozás adatai szerint egy daruszentmiklósi férfi hosszabb ideje két dunaújvárosi díleren keresztül értékesített kristályt a városban. A terjesztésben egy 40 éves helyi férfi is közreműködött. A dunaújvárosi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának nyomozói a szükséges bizonyítékok beszerzése után augusztus 11-én hajtották végre az akciót. A 35 éves daruszentmiklósi férfit, egy 32 éves dunaújvárosi nőt és egy 33 éves helyi férfit elfogtak. A negyedik érintett, egy 40 éves dunaújvárosi férfi szintén a rendőrök kezére került. Az intézkedésben a Fejér és Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság speciális egységei is részt vettek. Az ügyről bővebben ír a Duna Online. Viradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak viradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja a Duna Online. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vöröskereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb hószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Reggel 20, délután 33 fok valószínű.
3: Hírek a Best FM-en. Paksi beavatkozás, emelkedik a vízszint az erőműnél, csak óvatosan, bajt is okozhat a szúnyogriasztó. Felújításra készültek, milliárdos kincsre bukkantak. Jó napot kívánok, Fülöp Attila vagyok. Megkezdődött a bárkák irányított süllyesztése Paksnál, az erőmű szivattyú telepénél az apadás ellenére már egy centit emelkedett is a vízállás, jelentette be a helyszínen rendkívüli tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül vasárnap éjjel olyan alacsony lenne a Duna vízállása, hogy a két még üzemelő turbinából egyet le kellene állítani, később pedig teljes leállás fenyegetne. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével és a fenékküszöb építéssel a folyón. Több mint 2000 embert igazoltattak a nyári razzia sorozat negyedik hetében Budapesten, 57 embert elfogtak, 37-et előállítottak, kábítószerbirtoklás, garázdaság és lopás miatt, emellett közlekedési szabályszegések után is intézkedtek. 74 helyszíni bírság és csaknem 500 feljelentés is szerepelt az összesítésben. Körültekintően válasszunk szúnyogriasztót, olyan szert alkalmazzunk, amelynek van hatósági engedélye, mondta rádiónknak Stikler János, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ járványügyi és infekciókontroll főosztályának biológusa.
4: kizárólag a szabadon lévő védendő bőrfelületre szabad felvinni, és amikor már nincs szükség a riasztó hatásra, akkor a kezedből le kell mosni. Sérült bőrfelületre, nyálkahártyára ne kerüljön a riasztószer, egyes termékek kisgyermekeken vagy várandós hölgyek esetében nem használhatók, illetve általános óvintézkedés, hogy a gyermekek készfejét és tenyerét ne kezeljük a riasztószerrel, mert az a gyermek a szájába veheti.
3: Aranytömböket és érméket találtak egy lepukkant ház felújításakor Belgiumban. Értékük meghaladja 3 milliárd forintot. A helyi rendőrség elővigyázatosságból biztonságos helyre szállította a kincseket és lezárta a környéket az aranyásók elől. Egyelőre nem tudni, honnan származnak a kellékek, milyen régiek és mikor kerültek a telekre. A terület tulajdonosa egy hajléktalanokat segítő szervezet. Már jelezték, hogy ha nekik ítélik az aranyat, abból évekre biztosíthatnák a rászorulók ellátását a térségben. Visszatér a kánikula a hétvégére, akár 35-37 fokos csúcsok is lehetnek. Csapadék kizárt, csak a szél jelenthet némi enyhülést. A legfrissebb előrejelzések szerint hétfőn érkezik majd egy hideg front, megerősödik a szél, helyenként zápor, esetleg zivatar is valószínű, leginkább a Dunántúlon. Kedre országszerte 30 fok alá csökkennek a maximumok. Azt mondják most a meteorológusok, hogy szerdától aztán ismét melegszik majd az idő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Egy óra után is izgalmas zenék és remek hangulat itt a Best FM-en, úgyhogy jó hétvégét kívánok mindenkinek, Majoros Réte vagyok. Jöhet egy kis Eros Ramazzotti, szerintem mindig jöhet, de itt lesz Bon Jovi is, jön a Back to Black is egy óriási szerelembombával. A Pussycat Dolls pedig már nyitja is az órát, jön egy kis tánc és indul a hás-hás.
1: Best FM!

Best FM a legjobb zenék azoknak, akik a 90-es, 2000-es évek zenét szeretik igazán hallgatni. Ha nekik azt mondom, hogy Lulululutra album, akkor szerintem pontosan tudják, hogy miről beszélek, hiszen ugye a 80-as évek végén, a 90-es évek elején volt igazán nagy keletje a WWF Magyarország Lutra albumának, amely egy matrica gyűjtemény, és ezen keresztül mutatták be a védett állatok és élőhelyeik világát nekünk gyerekeknek, és lehetett gyűjtögetni ezeket a matricákat, és ebből mind-mind nagyon sokat tanulni. Egyébként, ami jó hír ezzel kapcsolatban, hogy csak nem 40 év után ismét megjelenik ez a természetvédelmi világ alap, a WWF Lutra albuma. Még visszagondolni is az, hogy 40 év, na mindegy, lapozzunk, legyünk ezen túl, úgyhogy újra lehet majd gyűjtögetni a matricákat, akár a gyerekeknek, de lehet az unokáknak is adogatni, és megismerkedni a különböző védett állatokkal, az élőhelyeikkel, és hát a csodálatos természetünkkel, úgyhogy Lulululutra album, azt hiszem valahogy így volt a reklámban annak idején, fel lehet eleveníteni ezeket a régi matrica, gyűjtős matrica, cserélős emlékeket, mert hát az volt a nagy szám, amikor valakinek valamelyik állatban kettő volt, és akkor kicseréltük, stb. Imádtam ezeket a kalandokat, és hát imádom azokból az időkből a legjobb zenéket is, úgyhogy hasonló hangulatban megyünk is tovább. Mindjárt jön Sheryl Crow és az All I Wanna Do, a Back to Black és a Szerelembomba, most viszont a Stacca Boo és a Here We Go a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. A mai nap reggelétől augusztus 21-én pénteken délig a Lánchíd útpályáját átadják a gyalogosoknak, a híd járdáját is lezárják. Augusztus 20-án 19 órától pedig a gyalogos forgalom elől is lezárják a hidat, de rögtön a tűzijáték után majd át lehet kelni gyalog a Lánchídon. A Margit híd pedig augusztus 17-én hétfőn reggel kerül lezárásra. A járdai rész a gyalogosok a szélső sávban tudnak majd haladni. Augusztus 20-án 17 órától a Margit hidat pedig teljes szélességében és a Margit sziget déli kihajtóját is lezárják. Ezzel kell számolni. 0620 55 55 155. Ide várom ma délután is az útinfókat. Ha járnak, kellnek az ország útjain és van infójuk, köszönöm, ha gondolnak rám és a többiekre. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék a

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 2 óra lesz, másodperceken belül jönnek a legfrissebb hírek, aztán zenél nekünk a Gorillaz, itt lesz a Dell. És jön a Hooligans, eljátszott gyémánt dala is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: 4 embert fogtak el a rendőrök egy összehangolt akcióban egy dunaújvárosi drogügyben. Köszöntöm Önöket! Az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál, Szél Móni. 4 embert fogtak el a rendőrök egy összehangolt akcióban egy dunaújvárosi drogügyben. A nyomozás adatai szerint egy daruszentmiklósi férfi hosszabb ideje 2 dunaújvárosi díleren keresztül értékesített kristályt a városban. A terjesztésben egy 40 éves helyi férfi is közreműködött. A dunaújvárosi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának nyomozói a szükséges bizonyítékok beszerzése után augusztus 11-én hajtották végre az akciót. A 35 éves daruszentmiklósi férfit, egy 32 éves dunaújvárosi nőt és egy 33 éves helyi férfit elfogtak. A negyedik érintett, egy 40 éves dunaújvárosi férfi szintén a rendőrök kezére került. Az intézkedésben a Fejér és Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság speciális egységei is részt vettek. Az ügyről bővebben ír a Duna Online. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja a Duna Online. Különleges nyári este készülődik Gárdonyban augusztus 21-én a Kárpátia lép színpadra, a Surf Campingben, közvetlenül a Velencei tó partján. A kapuk 18 órakor nyílnak, az estét a Radar indítja, majd 20:30-kor érkezik színpadra a Kárpátia zenekar. A vízparti helyszín ráadásul szállás lehetőséget is kínál azoknak, akik messzebbről érkeznek, írja Feol. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy ingyenes lelki segédanyagok készültek az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára. Az Internet Hotline és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó 4 élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések, reggel 20, délután 33 fok valószínű.
3: Ellenőrzik a külföldi webáruházakat, továbbra is megfeszített munka zajlik Pakson, a NAV már küldi az adószámla kivonatokat. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Zajlik a két bárka irányított süllyesztése Paksnál a dunai vízszint emelése érdekében, jelentette be a helyszínen a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a szakemberek mérőhajóval és telepített eszközökkel folyamatosan monitorozzák a vízállást, a sebességet, valamint a mederfenék állapotát. Emellett honvédségi helikopterek óriási betonkockákat emeltek a folyóba. A rendkívüli művelet azért zajlik, hogy a Duna vízszintje Paksnál ne csökkenjen kritikus szint alá, és a vizet használhassák az atomerőmű hűtésre. kivetítésére. Elkezdte kiküldeni az adószámla kivonatokat és a pótlékértesítőket a NAV. Az érintetteknek érdemes alaposan átnézniük a dokumentumokat, mert az egyenlegek rendezésére szigorú határidők vonatkoznak. A legfontosabb teendőkről és tudnivalókról Linzmeier Szilviát, az adóhivatal kommunikációs vezetőjét kérdeztük.
4: Az kap értesítést, akinek 5000 forintnál több a tartozása, vagy pedig az, akinek 1000 forintnál nagyobb összegű a túlfizetése. 1,8 millió magánszemély és egyéni vállalkozó számíthat erre a levélre, akinek túlfizetése van. Célszerű minél előbb visszaigényelni az adót, ezt az ügyfélportálon keresztül néhány kattintással meg is lehet tenni. Akinek tartozása van, célszerű mielőbb rendezni, az, aki egy összegben nem tudja megfizetni a tartozását, az éljen a kedvező részletfizetési lehetőségekkel.
3: Folytatódik a nagy külföldi webáruházak ellenőrzése, jelentette be a gazdasági versenyhivatal, amelyik platform véta szabályok ellen nem csak komoly büntetésre számíthat, hanem arra is kötelezik, hogy fizessen visszatérítést azoknak, akiket például megtévesztő akciókkal átvert vagy pszichés nyomással vásárlásra késztetett. A versenyhatóság már több mint 10 milliárd forintot szerzett vissza így a netes vevőknek. Két magyar tollas labdázó vesz részt a hétfőn kezdődő indiai világbajnokságon. Sándorházi Vivien és Kőrösi Ágnes is ott lesz a női egyes 64-es főtábláján. Sándorházi svájci, Kőrösi pedig német játékossal találkozik az első fordulóban. A világbajnokság jövő vasárnapig tart. Döntően felhőtlen napos időre számíthatunk, csak a keleti észak-keleti tájakon képződhet átmenetileg kevés gomoly felhő, jellemzően 32 és 35 fok közé melegszik fel a levegő. Holnap többnyire derült napos idő várható, késő délutántól az észak-nyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. A hajnali 10-22 fokról délutánra általában 33 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. A hétfői csúcsok 27 és 36 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után sem unatkozunk. Csodás délutánt, jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Réte vagyok. Na gyerünk Ricky Martinnal és Mejával tovább. És az FLM új dalát, a Ráncok a szemem alattat is meghallgatjuk. De itt lesz a Backstreet Boys, jön majd a Honey Beast is, na meg George Michael és Mary J. Blige. A Gorillazzal indulunk. Jön a Dare, szép napot!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. A minap jött velem szembe egy olyan trend a TikTokon, ahol egyébként fent vagyunk, szóval tessék minket bekövetni, Best FM. Megtalálnak minket és a videóinkat, szóval a lényeg az, hogy szembe jött egy olyan trend, hogy kirakott magáról valaki egy mondjuk általános iskolás fotót, és az volt a szöveg rajta, hogy bizony, így néztem ki, amikor azt hittem, hogy Nick Carter a Backstreet Boysból nekem énekel, és igazából pont az jutott eszembe, hogy mennyien gondoltuk azt, mondjuk általános iskolában, amikor igazán berobbant a Backstreet Boys, vagy legalábbis én általános iskolás voltam, és azt hittük, hogy AJ, Hovey, Brian, Kevin, vagy éppen Nick nekünk énekel, és nekünk a kis romantikus dalaikat, szövegeiket nekünk küldik. Hát igen, ha visszagondolok, hogy például az As Long As You Love Me dal 97-ben jelent meg, én akkor 10 éves voltam, szóval még bőven általános iskolás, de amikor tekertem vissza a kazettát a beledugott kis ceruzámmal, akkor azt gondoltam, hogy mindez nekem szól. Úgyhogy egy kicsit felelevenítjük most ezeket az időket a Backstreet Boys-szal. Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Úgy tűnik, hogy ma délután is országszerte igazi kánikula várható a folytatásban is, zavartalan napsütéssel, 32-35 fokos maximumokkal. Hát a légmozgás is eléggé mérsékelt marad, ezt írják, szóval nem nagyon fog fújni a szél, igazából ez a lényeg. Elég nagy meleg lesz a délután hátralévő részében is, úgyhogy legyenek óvatosak. Ha tehetik, akkor hűsöljenek, akár egyenek egy kis hideg dinnyét, egy kis főtt kukoricával, ne feledkezzenek el a megfelelő folyadékpótlásról, és természetesen a napvédőről sem. Én pedig a hűsítő dallamokat a folytatásban is hozom, úgyhogy mindenképpen tartsanak velem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanat.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Kedden Dunaújvárosban várják a viradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Viradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak viradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. Fejér vármegyében idén is színes programkínálattal ünnepelhetjük az államalapítást. Az augusztus 20-ai hétvége alkalmából számos településen várják koncertek és családi rendezvények a látogatókat. Csákvárvárosa azonban különösen nagyot dob, a kétnapos ünnepi forgatagban a népszerű Kovalszki meg a Bega zenekar ad ingyenes koncertet. A pihenőparkban és a Szabadságtéren megrendezendő kétnapos kulturális és családi rendezvényen közösségi programok, játékok, látványos bemutatók és ünnepi műsorok váltják egymást, részletek a FEOL oldalán. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja Duna Online. Naponta több százezer köbméter ivóvíz vészel az előregedett vízhálózatok miatt, ezért megújításokra több mint 50 milliárd forintos fejlesztési program indul. Innen Fejér vármegyéből is a pályázatra önkormányzatok, vízi közműszolgáltatók és egyéb fenntartók is jelentkezhetnek. A program egyebek mellett a távleolvasást és az automatizált üzemeltetést is támogatja, így a vízvesztesség csökkentése mellett biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi az ivóvíz ellátást is. Holnap a napsütési lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de egy-egy zápor csak Sopron térségében fordulhat elő, sokfelé lesz élénk, helyenként erős a déli szél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul majd a legalacsonyabb hőmérséklet, míg délután 33-38 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt vagyunk a 93.1 Best FM-en. Tisztelettel köszöntök mindenkit, kedves dunaújvárosi hallgatók, így hétvégén. Remélem, jól telt eddig a nap, és jó pihenést kívánok. A mikrofon mögött Molek Csongor, ma is 3,5 órán keresztül együtt szórakozhatunk. Egy hölgycsapattal kezdünk, zenél a Sugababes, és szól a Hole in the Head.
0: 93.1 Best FM.

0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM, a legjobb zenék.
1: Ez a levél megint neked íródik, lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt, egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

93 Egybest FM, a legjobb zenék, üdv a hallgatóknak, Dunói Veres és a térség, a mikrofonnál Molek Csongor. Hát augusztusi hónapunk majdnem közepén járunk már, és névnaposaink a Máriák, Alfredok, Napóleonok. Nekik boldog névnapot, a születésnapos hallgatókat pedig Isten éltesse sokáig Dunói Városban is a környéken. 1626. éve a mai nap egyébként nagy boldogasszony napja, és 57 évvel ezelőtt megkezdődött a legendássá vált Woodstocki Rock Festival. A nap híres szülötteinek listájából említhetjük például Báthori Gábor erdélyi fejedelmet, 437 éve született augusztus 15-én, 136 éve született Hunyadi Sándor, regény és drámaíró, és 92 esztendeje született Somfai László, Széchenyi díjas zenetörténész, Bartók Béla zenei hagyatékának kutatója. Aki bármilyen okból a mai nap folyamán ünnepel, szerencsés, mert hétvége van, Isten éltesse nagyon sokáig Dunói Városban. És a környéken Robbie Williams zenél most nekünk, a dal pedig a Road to Mandalay.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en közlekedjenek türelmesen és másokra figyelve, kedves dunaújvárosi autósok. Az 52-esen még a csomópont építési munkálat jó pár héten keresztül aktuális, és emiatt az útszűkület szintén Kecskemét-Dunaföldvár másodrendű főúton a 47-es kilométernél. Sőt, a 30-as, 31-es kilométernél is végeznek útépítési munkákat szintén az 52-esen, útszűkületre kell készülni, változás pedig augusztus 19-e körül már várható. És az 513-ason aktuális a közműépítési munkálat Dunavecse-Apostak másodrendű főúton az 1-es, 4-es kilométer között. Itt is útszűkület lassítja a közlekedést még augusztus 30-áig az útinform tájékoztatása szerint. Hogyha van hasonló közlekedési infójuk, akkor kérem mondják el 0630 74 74 777, továbbra is ez a telefonszámunk. Előre is kösz szépen, Adamski zenejavos nekünk a Best FM-en, és a Killer című számát már elindítottam a háttérben. So, so.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en tartom a szombatot mindenkinek, és jó pihentető hétvégét, dunaújvárosi hallgatók. Együtt szórakozhatunk még 2 egész órán keresztül, és remélem, hogy sokan velünk tartanak, sokan csatlakoztak hozzánk. Az én nevem Molek Csongor, és Ja Rule-lal kezdünk. Meghallgatjuk ezt a dalt, szól az Always on Time. You know money over Brody's murder, INC. I got 2 or 3 broads for every V, and I keep them drugged up. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Ma reggel elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök péntek este közölte, reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó Bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell süllyeszteni a bárkákat. 17 országból csak nem 300 fiatal vesz részt a vasárnap kezdődő ősz-magyar egyetemista táborban Sátoraljaújhelyen. A Rákóczi Szövetség 5 napos rendezvényére a Kárpát-medenceben lett többek között az Egyesült Államokból, Kanadából és Ausztráliából is érkeznek magyar fiatalok. A fiatalok közéleti, tudományos, gazdasági és kulturális témákról hallgathatnak előadásokat, illetve alakíthatnak közös fórumokat. Összesen 112 országból érkeztek látogatók idén a Sziget Fesztiválra, a résztvevők csaknem fele külföldi, közülük a legtöbben Hollandiából jöttek, valamint az Egyesült Királyságból, Ausztriából és Németországból. A legtávolabbról érkezők Új-Zélandról utaztak hazánkba, emellett vannak látogatók Zimbabwéból, Kolumbiából, Japánból és a Fülöp-szigetekről is. Forgalom korlátozásokra és járatmódosításra kell számítani a fővárosban az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények miatt, közölte a BKK. Augusztus 15-e szombattól 21-e péntek 12 óráig a Láncidat átadják a gyalogosoknak. Korlátozások lesznek egyebek mellett a Budai Várban, a Műegyetem rakparton, a Kossuth téren, a Várkert rakparton, valamint a budai és pesti alsó rakpartokon. Augusztus 20-án késő délutántól a tűzijáték végéig sűrűbben járnak a metrók, valamint a belvárost érintő trolibuszok, villamosok és autóbuszok. Közveszélyokozás miatt állítottak elő a rendőrök egy 63 éves nőt, aki felelőtlenül gyújtott tüzet Balatonfőkajár határában. 3 hektáros, 10 pincét is érintő tüzet okozott, amikor egy összetákolt tűzrakóhelyen próbált megfűzni. A lángokat tűzoltóknak kellett eloltaniuk. 3 milliárd forintos költségvetéssel azbesztmentesítési alapot hoz létre a kormány. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó azbesztel szennyezett kőzúzalékkal szórták be az utakat. Az azbeszt súlyosan rákkeltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Hírénk végén az időjárásról. Ma már érezhetően melegszik a hőmérséklet. Sok napsütés, száraz idő várható, csupán a délkeleti, keleti ország részben képződhet, kevés komoly felhő. A déli eszél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, üdv a hallgatóknak, kedves dunaújvárosi és környéki hallgatók, remélem, hogy velünk tartanak még igen sokan. 2 egész órát lepörgetünk, ahogy szoktuk, hétvégén is jó hangulatban, annyi, hogy kicsit visszaveszünk azért a tempóból. Ja Rule indítja a felvonást, és szólt Always on Time.
0: 93.1 Best.

Ez a 93 egy Best FM, a legjobb zenék. Együtt folytathatjuk még a délutánt a dunaújvárosi hallgatókkal itt szombaton. A mikrofon mögött Molek Csongor, és holnap vasárnap, nyilvánvalóan, ki tudtuk számolni korábban is. Nézzük, milyen időnk lesz. Derült vagy gyengén felhős napos idő ígérkezik, így magától értetődik, hogy csapadék nem valószínű. Élénkebb szélmozgásra kell készülni, itt a mi tájegységünkön is jó pár területen, hajnalban pedig felfrissülhetünk, majd 13-20 fok körül alakul a hőmérséklet a jóslatok szerint. Délután pedig jön a kánikula, 33-37 fok körül mérünk majd, a csúcsérték így alakul. Pollenterhelés beindult, én is érzem az orromban főleg. A csalánfélék, a parlagfű és a gombák pollen koncentrációja üti a közepes tartományt, és a kenderfélék pollen szintje van magas tartományban. Papírzsepiből be kell tárazni, nem győzöm hangsúlyozni, minden egyes nap itt a Beszten, kedves hallgatók, és enyhíthetnek a tüneteken elméletileg a szakemberek szerint legalábbis, ha gyakrabban mosnak hajat és ritkában szellőztetnek. Egy fiú csapat zenél most a Five, és szól az Everybody Get Up!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék, és az idei már a hatodik alkalom volt, hogy a Bajor Automárka szerelmesei ismét megrendezték a hagyományos márka találkozót a Szalki-szigeten augusztus 7-e és 9-e között. Az első fecskék már csütörtökön este megérkeztek, ahogy fogalmaznak a dunaiváros.com hírportálon. A Bimmer Parade idei rendezvénye is igen jól sikerült. Pénteken reggel 8-tól már a kapukat is megnyitották az érdeklődők előtt, hogy délelőtt 10-től nekivágjanak az idén is rendkívül színesnek ígérkező nyári találkozónak. Most is volt például hengerfejhajító verseny. A sörivók viadala, amely keretében még a papíron gyengébb nem képviselői is komoly csatát produkáltak, nem maradt ki a terheléses kipfogó verseny, a limbo, a gumigurítás, valamint a gumifüst verseny sem, így ismét remek 3 napot tudtak eltölteni egymással a márka hazai szerelmesei. A fotós tartalmas beszámolót megtalálják a dunaiváros.com hírportálon. Shanice felvételét készítettem most be, és szól az I Love Your Smile.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a 93.1 Best FM-en, elég gyorsan pörög a szombat délutánunk is, és ideértünk már a késő délutáni órákhoz, kedves dunaújvárosi hallgatók. Nagyon szép hétvégét mindenkinek, és jó pihit, ha a mikrofonnál Molek Csongor, Lenny Kravitz nagy slágere indítja az utcsó közös felvonásunkat. A dal a Chamber.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Folytatódik a napos idő, akár 36 fok is lehet. Köszöntöm a hallgatókat, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. 3 milliárd forintos költségvetéssel azbeszt mentesítési alapot hoz létre a kormány. A pénzből az egészségügyi határérték feletti szennyezés azonnali felszámolásához szükséges költségeket fedezhetik az érintett önkormányzatok. Januárban derült ki, hogy több nyugat-magyarországi településen osztrák bányákból származó, azbesztel szennyezett kőzúzalékkal szórták be az utakat. Az azbeszt súlyosan rákkeltő, így 2005 óta tilos Magyarországon építkezésekhez használni. Új időkapszulákat helyeztek el a csíksomlyói kegytemplom torony gombjaiban. A székelyföldi Szűz Mária kegyhely működtetői közölték, hogy a csütörtökön helyükre került a dokumentumok, a templom és a kolostor jelenlegi állapotát, az elmúlt évek felújításait, a ferences közösség életét és az erdélyi ferences rendtartomány helyzetét örökítik meg. Erős 7,7-es földrengés volt Indonézia partjainál, két ember meghalt, több épület és lakóház összeomlott. A helyi meteorológia, klímaügyi és geofizikai ügynökség szökőárriasztást adott ki, és arra kérte az embereket, hogy maradjanak távol a tenger és a folyópartoktól. Az érintett partszakaszokon élőknek azt tanácsolták, hogy húzódjanak magasabban fekvő területekre. Horvátországban csak nem 60 magyart kellett kimenekíteni, a Split közelében keletkezett erdőtűz miatt. Mindenki biztonságban van, a külügy éjszaka többször is egyeztetett a horvát hatóságokkal. Egy tengerparti fenyőerdő gyulladt meg, a lángok egy Omishoz tartozó kisebb település lakóépületeire is átterjedtek, több száz helyi lakost és turistát menekítettek ki, 36 ember megsérült, közülük 7-en életveszélyes állapotban vannak, több városban befogadó központokat nyitottak. 20. éve lépi át a magyar-román határt a debreceni Virágkarnevál 4 kocsija, melyek augusztus 21 és 22-én Nagyváradon, a dél-bihari szorvány több településén és Nagyszalontán lesznek láthatók. Hagyományosan köztük van a Szent Koronát ábrázoló, valamint Debrecen és Nagyvárad közös kompozíciója. Mellettük a Magyar Posta és a Richter Gedeon ZRT virágkocsija is látható lesz. Ma reggel elkezdődött a két bárka összekapcsolása és süllyesztése a Dunán Paksnál. Magyar Péter miniszterelnök péntek este közölte, reggel 6 órakor érkezik egy mérőhajó Bajáról, amelynek az adatai alapján dől el, hogy milyen mélyre kell süllyeszteni a bárkákat. Hírénk végén az időjárásról, ma már érezhetően melegszik a hőmérséklet. Sok napsütés, száraz idő várható, csupán a délkeleti, keleti ország részben képződhet, kevés komoly felhő. A déli eszél helyenként megélénkül, a maximum 30 és 35 fok között alakul.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Kedden Dunaújvárosban várják a viradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Viradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak viradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. Fejér vármegyében idén is színes programkínálattal ünnepelhetjük az államalapítást. Az augusztus 20-ai hétvége alkalmából számos településen várják koncertek és családi rendezvények a látogatókat. Csákvárvárosa azonban különösen nagyot dob, a kétnapos ünnepi forgatagban a népszerű Kowalski meg a Bega zenekar ad ingyenes koncertet. A pihenőparkban és a Szabadság téren megrendezendő kétnapos kulturális és családi rendezvényen közösségi programok, játékok, látványos bemutatók és ünnepi műsorok váltják egymást, részletek a FEOL oldalán. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja Duna Online. Különleges nyári este készülődik Gárdonyban augusztus 21-én a Kárpátia lép színpadra, a Surf Campingben, közvetlenül a Velencei tó partján. A kapuk 18 órakor nyílnak, az estét a Radar indítja, majd 20:30-kor érkezik színpadra a Kárpátia zenekar. A vízparti helyszín ráadásul szállás lehetőséget is kínál azoknak, akik messzebbről érkeznek, írja a FEOL. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kósza kis bomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Reggel 20, délután 33 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Maradtunk itt a 93.1 West FM-en, érdemes, hiszen bekészítettem még egy közös órára. A legnagyobb kedvenceket hazai és külföldi vonalról egyaránt szokás szerint, és játszunk nem csak az évjáratokkal, hanem a műfajokkal is, dunaújvárosi hallgatók. Én Molek Songor vagyok, az első előadó pedig most Lenny Kravitz, szól a Chamber.
0: 93.1 West FM.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: A 93.1-en balesetmentes kilométereket a közlekedőknek, aki úton van most is így szombat késő délután dunaújvárosi autósok. Munkálatokat pedig végeznek jó pár szakaszon, ugrunk egy picit messzebb először, Lajos Mise-Kunszent Miklós összekötő útra, az 52.11-esen, a 16-os és a 20-as kilométer között. Elméletileg még mindig kell félpályás lezárásra számítani. És a 62-esen aktuális az útszűkület Dunaújvár a Székesfehérvár másodrendű főút 2-es-3-as kilométerénél. Kérem jelezzék, ha van egyéb tapasztalat úttal kapcsolatban. 30-as 74-74 777. Ez még mindig a telefonszámunk. Előre is kösz szépen. Kanye West, Stronger című nagy slágerét pörgetem most a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.

93.1 Best FM, a legjobb zenék. Beszéltünk már a Bimmer parádéról, kedves hallgatók. A BMW-sek találkozójáról van szó, és igen tartalmasra sikerült. A szokásos programok most is voltak természetesen. És sokan a szombati munkanap ellenére is igen szép számmal látogattak le a Szalki-szigetre. És ugyan a tavalyi létszámot talán nem sikerült felülmúlni, így is közel 150 autó és több mint 500 vidám résztvevő találta meg helyét a kempingben. Méghozzá végig kiváló hangulatban. Nagyon sok vendég elmondta a családias környezetet, a barátságos résztvevők pedig egyaránt hozzájárultak ahhoz, hogy jól érezzék magukat a rendezvényen. De volt olyan vendég is, akit nem is elsősorban a programok érdekeltek, hanem az, hogy egy összetartó és nagyon jó közösségben tudott eltölteni 3 nyugodt napot Dunaújvárosban. A fotós részletes beszámoló fent van a dunaújváros.com hírportálon, kedves hallgatók. Zenél a folytatásban, Salome de Bahia is szól az Otro Lugar.

0: Escort.
1: 93.1 Best FM, a legjobb zenék. Búcsúzom szombatra a dunaújvárosi hallgatók, mégpedig a Pets & Small duó felvételével. A címe Feel Good. Köszi szépen a figyelmet mindenkinek, és a közreműködést is. Holnap, vasárnap találkozunk, ha velünk tartanak, délután 3-tól ismét miénk a pálya. Addig is jó pihenést kívánok, és nagyon szép hétvégét mindenkinek. Molek Csongort hallották, hallgassák a jó zenéket a Best FM-en folyamatosan. Hello!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Kedden Dunaújvárosban várják a viradókat, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Viradásra várják a segíteni szándékozókat augusztus 18-án kedden Dunaújvárosban. A Magyar Vöröskereszt szervezésében a Városi Rendelőintézet vérellátójában tartanak viradást reggel 8 és délelőtt 11 óra között. A szervezők arra hívják fel a figyelmet, hogy a véradás akár több ember életének megmentéséhez is hozzájárulhat. A véradáson az egészséges, megfelelően hidratált felnőtteket várják. A résztvevőket kérik, hogy hozzák magukkal személyi igazolványukat, lakcímkártyájukat és tajkártyájukat. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja a Duna Online. Különleges nyári este készülődik Gárdonyban augusztus 21-én a Kárpátia lép színpadra, a Surf Campingben, közvetlenül a Velencei tó partján. A kapuk 18 órakor nyílnak, az estét a radar indítja, majd 20:30-kor érkezik színpadra a Kárpátia zenekar. A vízparti helyszín ráadásul szállás lehetőséget is kínál azoknak, akik messzebbről érkeznek, írja a FEOL. A hétvégén jöhet az allergiások egyik rémálma itt Dunaújvárosban is, magasra ugorhat a parlagfű pollen szintje, orfolyás, tüsszögés, viszkető szem és ordugolás is jelezheti, hogy beindult a parlagfű szezon. A pollen koncentráció már országosan elérte a tüneteket okozó szintet, és tovább emelkedik. A szakemberek szerint az előírt gyógyszeres kezelést nem érdemes addig halogatni, amíg felerősödnek a panaszok. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúzemplénben és Pest vármegyében valósul meg. Holnap a napsütési lesz a főszerep, csupán a délután második felében jelenhetnek meg nyugaton, északnyugaton felhők az égen, de egy-egy zápor csak Sopron térségében fordulhat elő, sokfelé lesz élénk, helyenként erős a déli szél. Hajnalban 12 és 22 fok között alakul majd a legalacsonyabb hőmérséklet, míg délután 33-38 fok közé melegszik a levegő.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Véradásra hívják az önkénteseket az ünnep előtt. Magyarokat mentettek ki a horvátországi tűzvész sújtotta területről. Csapadékra egyelőre nem kell készülni. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás az továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közelek, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
3: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Minden évben ez ismétlődik, az adatok azt mutatják, mondják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
2: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81 000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidő sportszervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Hip-hop és R&B a mai menü. Ma is, mint minden szombaton, 6-től 7-ig én White Boy, 7-től szombati rezidensünk Slim Fit a lemezjátszók mögött. Indul a szombat esti Night Shift.

És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Akit pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, most hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instagram és Facebookon így vagyunk fel, 0625555155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az e-mail címünk.

Korábbi Nightshift mixeket pedig a Mixcloud oldalainkon lehet megtalálni. Azért mondom, hogy oldalainkon, mert külön-külön vannak oda felregisztrálva a Nightshift lemezlovasok. Mixcloud.com/DJ Whiteboy. Hogyha valaki az én korábbi mix

0: Shift.
1: És akkor cserélünk, persze nem stílust, maradunk továbbra is a hip-hop és az R&B mesdjén, csak helyet. Slim Fit jön ide, a lemezjátszók mögé, meg megyek át a túloldalra, és aztán, hogyha Slim Fit is letudta a ráeső 60 perces etapot, utána szombat névén 8-tól már Big Favi Tomi, Biki lesz a mai Night Shift házigazdája, itt neveztetem a

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: 4 embert fogtak el a rendőrök egy összehangolt akcióban egy dunaújvárosi drogügyben. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál Szél Móni. 4 embert fogtak el a rendőrök egy összehangolt akcióban egy dunaújvárosi drogügyben. A nyomozás adatai szerint egy daruszentmiklósi férfi hosszabb ideje két dunaújvárosi díleren keresztül értékesített kristályt a városban. A terjesztésben egy 40 éves helyi férfi is közreműködött. A dunaújvárosi rendőrkapitányság bűnügyi osztályának nyomozói a szükséges bizonyítékok beszerzése után augusztus 11-én hajtották végre az akciót. A 35 éves daruszentmiklósi férfit, egy 32 éves dunaújvárosi nőt és egy 33 éves helyi férfit elfogtak. A negyedik érintett, egy 40 éves dunaújvárosi férfi szintén a rendőrök kezére került. Az intézkedésben a Fejér és Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság speciális egységei is részt vettek. Az ügyről bővebben ír a Duna Online. A vállalkozás indítás és működtetés legfontosabb kérdéseiről, valamint a szeptembertől életbe lépő nyugtadási változásokról tartanak szakmai előadást Dunaújvárosban. A vállalkozás Start 2026-2 Indulj magabiztosan, építs stabil jövőt című programot augusztus 24-én hétfőn rendezik meg a Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara Latinovics Zoltán utcai székházában. A díjmentes, de regisztrációhoz kötött program elsősorban azoknak szól, akik most készülnek vállalkozást indítani, illetve azoknak a már működő vállalkozásoknak, amelyek szeretnének napra készen követni a jogszabályi változásokat, írja a Duna Online. Különleges nyári este készülődik Gárdonyban augusztus 21-én a Kárpátia Nép színpadra, a Surf Campingben, közvetlenül a Velencei tó partján. A kapuk 18 órakor nyílnak, az estét a Radar indítja, majd 20:30-kor érkezik színpadra a Kárpátia zenekar. A vízparti helyszín ráadásul szállás lehetőséget is kínál azoknak, akik messzebbről érkeznek, írja a FEOL. Az ünnepi hosszú hétvége előtt ismét véradásra hívja az önkénteseket az Országos Vérellátó Szolgálat és a Vörös Kereszt. Bár a vérkészlet jelenleg stabil, a folyamatos betegellátás érdekében továbbra is szükség van a véradókra. A helyszínekről és időpontokról a Fejér vármegyeiek is az OVS honlapján és a véradás.hu oldalon tájékozódhatnak. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi fő- és mellékút újul meg Magyarországon. Itt Fejér vármegyében is zajlanak munkálatok, de a legtöbb beruházás Borsod-Abaúj-Zemplénben és Pest vármegyében valósul meg. A meteorológusok szerint folytatódik a csaknem zavartalanul napos idő, legfeljebb kószak és gomoly felhők lehetnek az égen, de csapadék sajnos továbbra sem várható. A délire dél-keletire forduló szelet sokfelé kísérik majd élénk széllökések. Reggel 20, délután 33 fok valószínű.
0: Hírek a Best FM-en.
2: Sok vendéget várnak még a hazai strandok idén. Továbbra is folyamatosan dolgoznak Paksnál az atomerőműnél. Egyre komolyabb károkat okoz az aszály. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Az Apadó-Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint. Megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenékküszöb építésével. Sok vendéget remélnek még a következő néhány hétre a hazai fürdők és strandok üzemeltetői. A nyár még tart, az extrém hőség azonban vissza is vetheti a forgalmat, mondja Balogh Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség főtitkára.
3: Júniusban volt egy csúcs, de akkor még a gyerekek iskolába jártak, tehát itt igazából csak a hétvége játszott. A július az sajnos gyengébb volt, mint az elmúlt években, nem volt kiemelkedően jó idő. Most viszont azt látjuk, hogy itt augusztus 20-áig folyamatosan 30 fok fölötti mérsékleteket jeleznek, ezt jót fog tenni a fürdőüzemeltetőknek is, de mikor hosszú távon tart a hőség, akkor már kontraproduktív, az emberek nehezebben mozdulnak ki, utólag tudjuk csak megerősíteni, hogy így történt-e.
2: Fürdőzési tilalmat rendeltek el a Gárdonyi Tini strandon a Velencei tó rendkívül alacsony vízállása miatt. A Fejér vármegyei kormányhivatal döntése szerint a vízmélység már nem éri el az előírt minimumot, ezért a kötelező vízminőség ellenőrzés sem lehet elvégezni. A vízbevezető lépcsőket lezárt is kihelyezték a figyelmeztető jelzéseket. Velencén több strandon szintén tilos a fürdés, az északi strandon ugyanakkor a héten feloldották a korlátozást. Eddig 770 ezer hektáron jelentettek aszálykárt Magyarországon. Az adat még nem végleges, az Agrártárca ugyanis augusztus 31-ig meghosszabbította a károk bejelentésének határidejét. A mostani szám már jelentősen meghaladja a 2022-ben összesen bejelentett aszálykárt, pedig az akkori szárazságot az évszázad aszályaként emlegették. A szántóföldi növények hektáronkénti hozama idén 10-20%-kal marad el az elmúlt 5 év átlagától. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerdán még összekevertem, pont az Efivel beszélgettünk, hogy a Tayo Cruz, vagy ki volt az, de aztán rájöttem, hogy a Tayo Cruz ugye tavaly volt Deja Vu Fesztiválon talán?
5: Igen.
4: És ugye Néo, az meg volt itt titokban, tudod, volt egy idő, vagy talán még most is van, hogy ilyen baromi gazdag indiai családok itt Pesten rendeznek esküvőt, és akkor ilyen háromnapos péntektől vasárnapig, és akkor ott ilyen világsztárok ott előfordulnak így.
5: Véletlenül.
4: Igen, Punjabi MC nyilván. meg hogy a Néo így jött, és akkor énekelt az ifjú párnak.
5: Szegény pár, annyira sajnálom őket.
4: Van pénz lóvére. Na hát, hogyha valaki most esküszik, akkor az ifjú párnak Slim Fit játszik a következő 60 percben. Hip-hopot és R&B-t, szavasz a Mikál.
5: Hello, hello.

0: Night Shift a Best FM-en.
1: Szerintem kb. Egy esküvőn is így ennyit szokott. Egy negyed órát, 20 percet.
2: Nem, az ifjú párnak az öregnél jó.
3: Keretes szerkezet van.
1: És ha nem is esküvőn, te merre leszel a hétvégén látható, hallható?
3: Hát ugye most felszaladtam egy picit a Petőfi lábától. Így van. Igen. Tehát futok vissza, hogyha végeztünk.
1: Igen.
3: Aztán jövő hét pénteken pedig a Széchenyi híd lábánál.
1: És ott is hip-hop és áremi természetesen.
3: Van. Nara kíséretében.
1: Jó, csokottatjuk Nara kisasszonyt.
3: Átadom.
1: Hát akkor élőben ugyanezeket. Ma is

0: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál Slim Fit.
1: Tehát azok után, hogy te 10 év elteltével elmentél ide nyaralni.
2: Igen, lehet, hogy durván 10, igen.
1: Lehet, hogy a következő az lesz az FND, meg egyszer fog látogatni egy koncertre. Tehát fejlődésbe vagytok. Na, csak azért akartam kérdezni, hogy akkor most rákaptál-e így a pihenés ízére, hogy a hosszú hétvégén oké

0: A legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Tabikám, elengedünk. Gyorsan rohanyákó vissza.
2: Megteszem, hidd el.
1: Jó, hogy nem, valaki nem tudom, kitartotta eddig a frontot, de hogy akkor ő is picit tudjon menni rágyújtani ki a WC-re és a többi. Nehogy rajtunk múljon ott a baleset. Jó zenélés neked még ma estére, meg jövő hétvégére, de szombaton úgyis találkozunk.
2: Így van, jó, és van. Akkor még maradtam annyival, hogy www.bestfmbudapest.hu és mixcloud.com/dj és linfit.hu-n.
1: Ennyi, Szabikám, menjél.
2: A vizslát, sziasztok!

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Guess who stepped up in the place? The kid with two weapons on his way. Two step into the base, and I don't usually step up in the place. I usually play that letter.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Hírek a Best FM-en.
4: Hamarosan szabályozhatják az e-rollereket. Több erdő és bozót tűzhöz is riasztották a tűzoltókat, még aktív az Etna, de újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Akár már jövő hónapban dönthet a kormány a nagysebességű e-rollerek szabályozásáról. A szaktárca vezetője megismételte, szeptember 9-ig várják a véleményeket a témában a kormány.hu oldalon. Eddig már 200 ezeren nyilvánítottak véleményt a kérdésben. Vitézi Dávid szerint eközben előre dolgoznak, hogy kész jogszabálytervezeteket tudjanak majd a kabinet elé terjeszteni. Tanulmányi ösztöndíjra pályázhatnak az önkéntes tartalékos szolgálatot vállaló diákok. A Honvéd vezérkar felhívására szeptember 1-e és 30-a között jelentkezhetnek a felsőoktatásban vagy szakképzésben tanulók. A pályázat célja egyebek mellett a Magyar Honvédség számára hasznos szakmai tudás megszerzésének támogatása, valamint a tartalékos állomány utánpótlásának biztosítása. A jelentkezés feltétele többek között a nagykorúság, a büntetlen előélet és a magyar állampolgárság. A felsőoktatásban tanulók havi 160 ezer, a szakképzésben résztvevők pedig havi 110 ezer forintos ösztöndíjat kaphatnak. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoralja új helyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek, Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Újraindult a forgalom a Catania-i repülőtéren. Azt az Etna kitörése miatt kellett lezárni. A vulkáni aktivitás miatti riasztást vörösről narancssárgára mérsékelték. Az Etna továbbra is hamut lövel ki, de már kisebb intenzitással. A mostani volt a Catania-i repülőtér leghosszabb üzemszünete 2002 óta. Augusztus 6-a és 12-e között a járatok mintegy harmadát törölték, több száz gépet pedig máshova irányítottak. Egyelőre nem számíthatunk csapadékra, felhőtlen időnk lesz, a részleteket azonnal mondom. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat zápor-zivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
5: Best FM a legjobb zenéket, csodás szombat estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem jól telt a hétvége, azt meg pláne remélem, hogy itt van mindenki, és a legjobb zenékkel elbúcsúzunk a szombattól. Lady Gaga kezd, kérem szépen, ez a Paparazzi.
0: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nagy valószínűséggel nincs még egy olyan dal, ami akkora port kavart volna, mint az Aqua és a Barbie Girl. Ugye a klipbe véletlenül benne hagyták, idézőjelbe véletlenül, azt a jelenetet, amikor a Barbie babának kiesik a karja. Hát persze, hogy a gyártócég egyből perelni akart, viszont a bíróság azt mondta, hogy ez nem negatív reklámnak minősült, úgyhogy hála a jó Istennek megúszták, mert azért az elég komoly pénzbüntetés lett volna. Legalábbis én így gondolom. Úgyhogy jöjjön ez a dal, Aqua, Barbie Girl, most itt a Best FM-en. Hiya, Barbie.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy angyal és egy zseni koprodukciója. Nagyjából itt tudnám jellemezni a következő dalt, ami nem más, mint Fábián, Juli és Zuhecker közöse, ez a Like a Child. Nem kell róla többet mondani, csak élvezni kell, mert Fábián Julinak tényleg angyali volt a hangja.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, valójában csak egy poén volt, mégis a kiadás évének egyik legnagyobb slágere lett. Ez nem más, mint a Duck Sauce és a Barbara Streisand, és amikor megkérdezték őket, hogy miért pont ezt a nevet választották, csak annyit tudtak mondani, mert ez jutott először eszükbe, és jól hangzik, és passzol az ütemhez. Ennyi. Barbara Streisand.

0: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nincs is annál keményebb dolog, amikor két nő harcol egy férfi kegyeiért. És hát a Brandy és a Monica pontosan ezt a problémát, ezt az elképesztő háború dolgozza fel. Jön a The Boy Is Mine.
1: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar. Yeah, you do too. But I just wanted to know, do you know somebody named, you know his name?

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Egyre magasabb a parlagfű koncentrációja a levegőben. Folyamatosan dolgoznak Paksnál, emelkedett egy picit a vízszint, meleg lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Az Apadó Duna ellenére már picit emelkedett a vízszint, megfeszített munka zajlik Paksnál, jelentette be rendkívüli helyszíni tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter hangsúlyozta, a beavatkozás nélkül később olyan alacsony lenne a folyó vízállása, hogy a két még működő turbinából egyet le kellene állítani. Ezt akadályozzák meg a bárkák elsüllyesztésével, valamint a fenék küszöb építésével. Tovább erősödik a parlagfű pollen szórása. Koncentrációja helyenként már a magas szintet is elérheti, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. Országosan már most tüneteket okozó mennyiségben van jelen a parlagfű virágpora a levegőben, és a következő napokban további emelkedés várható. Hétfőn az erős szél nagy mennyiségű port és pollent kavarhat fel, ezért az allergiásoknak azt tanácsolják, hogy tartsák zárva az ablakokat. A csalán és kenderfélék, valamint az pollen koncentrációja jelenleg közepes. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Már mostantól forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapesten az augusztus 20-ai ünnepi rendezvények előkészítése miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a lezárások egészen augusztus 25-én éjfélig tartanak. Több rakpart szakaszon korlátozzák a forgalmat. Az ünnepnapján több elvárosi útszakasz mellett a teljes Margit hídat lezárják. Este pedig 4 órán keresztül az Erzsébet hídon sem közlekedhetnek autók. Több helyen is erdőtüzekhez riasztották a tűzoltókat. Sátoraljaújhelyen mintegy 15 hektárnyi száraz fű égett. A lángok 5 hétvégi házat teljesen, egy hatodikat részben elpusztítottak. Kaposváron szintén kigyulladt egy nagyobb hűves terület, ahol 2 hétvégi házat is érintett a tűz. Fertőszent Miklósnál 5 hektáron égett az erdő, a lángok a fák lombkoronájára is átterjedtek. Törtelnél pedig 7 hektáron pusztított a tűz. Felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz, gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet többnyire 12 és 19 fok között várható. Ennél alacsonyabb értékeket mérhetünk a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken, míg a nagyobb városokban, vízpartok közelében ennél melegebb lesz a hajnal. Holnap többnyire derült napos idő várható, majd késő délutántól az északnyugati tájak fölé érkezhet némi felhőzet. Estétől ott a határ közelében előfordulhat záporzivatar.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás szombat estét. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem mindenki jól van, remélem élvezitek ezt az estét, és remélem, hogy a legjobb zenékkel sikerül elbúcsúzni tőle. Most kérem szépen, álljó és nagy jáli kezd. Ez a Rapture.
2: Ez a Nike.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik egy angyali hang, egy nagyon komoly ütemmel, és egy olyan dallal, amire egyszerűen nem lehet megállni, hogy az ember valamilyen szinten elkezdjen mozogni. Ez kérem szépen Gabriel és a Dreams.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Justin Timberlake-re mostanában azért elég rendesen rájár a rúd. Ugyebár elkapták ittas vezetéssel, utána lánykoros lett egy kullancscsípés miatt, plusz még a biztonság kedvéért azt mondják így a benfentesek, na meg ez ilyen nevüket elhallgatni kívánó informátorok, hogy a házassága sincs teljesen rendben. Úgyhogy Justin, szedd össze magad, és ennyi. Like I love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem sokára itt lesz velünk Magyarország szerintem valaha volt legjobb rock együttese, ami nem más, mint a Hooligans, és tőlük az egyik legjobb dal, ez a Királylány. Előtte viszont még jön nálunk Jennifer Hudson, ezt kérem szépen a Spotlight.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A nemzeti ünnep előtt véradókat várnak, kimenekítettek több tucat magyart, a horvátországi erdőtüzek sújtott a térségből, száraz időnk lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Legalább 58 magyar állampolgárt kellett kimenekíteni a horvátországi erdőtűz által érintett területről, közölte Orbán Anita külügyminiszter. 45 embert egy sportcsarnokban helyeztek el, 13 magyart pedig egy másik helyszínre menekítettek. Egy magyar állampolgár könnyebb sérüléssel került kórházba. A dél-horvátországi térségben csütörtök este keletkezett tűz lakóházakra is átterjedt, mintegy 1000 embert kellett kimenekíteni. A lángok további terjedését sikerült megakadályozni, az oltás azonban továbbra is tart. Újabb helyi járatok követhetők valós időben a MÁV Plus applikációban. Az alkalmazás térképén Miskolc után Veszprém is látható már. Az utasok ezekben a városokban élőben követhetik a járatokat, és azt is láthatják, hogy mikor érkezik az adott busz vagy villamos a megállóba. Hosszú hétvége közeleg, de a betegellátás nem állhat le. A hazai vérkészletek jelenleg stabilak, az augusztus 20-ai leállás miatt azonban előre kell gondoskodni a folyamatos utánpótlásról. Aki teheti, még az ünnepnapok előtt adjon vért, kéri Tordai Attila Árpád, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója.
2: Azoknak kérjük a segítségét nyilván, akik megtehetik, hogy ebben a nehéz időszakban eljönnek vért adni, sokan szabadság miatt elutaznak. Az adatok azt mutatják, hogy 6500-as a vörösvérsejtkészlet, ami egész közel van a 7000-es határoz, amit stabilnak tekintünk. Tehát nincs nagy baj, de szeretnénk, hogyha az emberek jobban odafigyelnének erre, és emiatt a hosszú hétvége miatt egy kicsit mobilizálódnának és eljönnének vért adni.
1: Ebből rekord lesz, egyre többen húznak futócipőt, vagy választják az aktív kikapcsolódást Magyarországon. Az év első felében több mint 81000 nevezést regisztráltak a legnagyobb hazai szabadidősport szervezőnél. A Budapest Sportiroda adatai szerint a futó és úszó eseményeken 17, a futóversenyeken pedig 20%-kal nőtt a résztvevők száma az előző évhez képest. A lendület ősszel is folytatódhat. A budapesti félmaraton és a maraton előzetes adatai ugyanis további erősödést mutatnak. A számok alapján nem csak a hazai mozgási kedv nő, hanem egyre több külföldi érkezik sportolni Magyarországra. Túlnyomóan derült idő várható legfeljebb keleten és északkeleten jelenhet meg átmenetileg néhány gomoly felhő. Holnap folytatódik a napos forró idő, késő délutántól azonban északnyugat felül már több felhő érkezhet fölénk. Hajnalban 10 és 22, délután 33 és 37 fok közötti értékeket mérhetünk. Hétfőn változékonyabbra fordul az idő, elszórtan záporok, zivatarok is lehetnek. A legmagasabb hőmérséklet 27 és 36 fok között alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat estétek vagy éjszakátok, kinek hogy tetszik, 10 óra múlt 3 perce, úgyhogy mindenki eldöntheti saját maga, viszont az, hogy milyen zenék szólnak, azt én döntöm el, meg hát persze a legjobbak közül választunk, Robbie Williams kezd, ez a Rock DJ.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Oh, please.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és most jön az az időpont, amikor segítek azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapokkal. Én is ilyen voltam, na meg vagyok is. Egy a lényeg, hogy holnap 16-án Ábrahám névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni, kérem szépen, az Ibrahimokat, az Istvánokat, a Rokkókat, a Stefánokat, és a biztonság kedvéért a Teodórokat. Úgyhogy, ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot? Holnap reggel így vagy úgy, de köszönsd fel. És ennyi. Most pedig jön nálunk a Fatboy Slim, ez a Praise You. We've come

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, Jennifer Lopez egy számomra teljesen új oldalát és arcát mutatta meg, hiszen az történt, hogy New Yorkba sétálgatott, amikor egy TikToker odament hozzá, és megkérdezte, hogy mivel foglalkozik, miből él, és Jennifer Lopez nem kiakadt, hogy nem tudja, hogy ő kicsoda, hanem bemutatkozott, megmondta, hogy énekesnő, zenél, és a többi, és a többi, és a többi, és egy tök jó beszélgettek. Úgyhogy most az egyszer azt tudom mondani, hogy le a kalappal J-Lo előtt. Úgyhogy most indítom is tőle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, egy időben nem értették az emberek, hogy Dani Minogue hogy lehet kiegyensúlyozott, és hogy lehet boldog úgy, hogy a testvére árnyékában van. Mire ő azt válaszolta, hogy akkor, amikor az ember teljes mértékben ki van békülve magával, akkor nem kell azzal foglalkozni, hogy kinek az árnyékában van, vagy ki előtt jár, hanem élvezni kell az életet. És ő ezt csinálta, és nagyon is jól tette. Jön most tőle az I Begin to Wonder.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodálatos szombat éjszakátok. 11 óra múlt, úgyhogy szerintem már az éjszaka abszolút megfelelő kifejezés. Na meg az is, hogy nálunk jönnek a legjobb zenék, most például Christina Aguilera és Lil Kim közöse, ez a Can't Hold Us Down.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Kérem szépen, 22 fokra ébredünk, 35 fok lesz napközben. Volt olyan, amikor 42 volt, hogy ez még úgy, ahogy nagyon jó. Kánikula lesz és derült lesz az égbolt, tehát egyetlen egy felhő sem lesz az égen. Tessék vigyázni, tessék odafigyelni, és hogyha tehetitek, akkor tessék kimenni a szabadba valami vízpartra. Ennyi, jön nálunk most a Simply Red, ez a Stars.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem nagyon sokan egyetértenek azzal, hogy a valaha volt legjobb, egyik legjobb, akkor maradjunk annyiban, egyik legjobb Sting dal, az a Cheb Mamival közös Desert Rose. Valahogy nagyon elkapták a vibe-ot, nagyon elkapták a ritmust, és ilyen nagyon fülbemászó dal lett. Úgyhogy ez jön nem sokára, de előtte még jön majd a Halott Pénz Biolex közöse, plusz még a Koshin és a Catch.

Hölgyek, urak, én Bigfalvi Tomi vagyok, a Biki, és nem elfelejteni, hogy van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk, ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na, ezeket az oldalakat kéne megkeresni, ezeket az oldalakat kéne lecsekkolni, végiggörgetni, és hogyha úgy van, akkor belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is, és nálunk most jön kérem szépen Nio és a Sexy Love.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött a könnyes búcsú ideje. Én nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk. Remélem, jól éreztétek magatokat. Azt meg pláne nagyon remélem, hogy holnap este jöttök vissza, és újra találkozunk itt a Best FM-en. Addig is mindenkinek egy csodás éjszakát, aztán utána egy még szebb vasárnapi napot. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Holnap találkozunk. Addig is ciao, ciao, és persze ciao.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom, ugye milyen